Jó estét kívánok! Gyurka Mihályné Jankó Mária éneke indította Táncházban című műsorunkat, aki Moldvában, a Bákó megyei Gajcsánán született, és 1945-ben az első telepesekkel érkezett férjével Magyarországra, s települtek meg egyházaskozáron. Gyurka Mihályné a gyönyörű, jellegzetes hangú énekes alapító tagja volt az egyházaskozári Csángó hagyományőrző együttesnek 1948 óta, s a 80-as évektől számtalan felvételt készítettek vele népzenekutatók. A népművészet mestere díjat Gyurka Mihályné Jankó Mária 1971-ben kapta meg. Táncházban című műsorunkat egy gyönyörű dal után a Korinda, majd a Téka zenekar tavaszi muzsikái követik. Tehát a Korinda zenekar Tavasz és Tilinka című felvétele szól, majd a Téka zenekar Feljön a nap című albumáról Moldvai tánczene, a Tavaszi szél és Forgatós dallamok.

A Fonó zenekar muzsikája szól Táncházban című műsorunkban. Egy hosszabb zenei folyamat 2004-ben megjelent Túlparton, művészi zene és népzenei gyökerek című albumukról. Ebben az összeállításban Magyar Péter Laka, Maros Szék, Tóth Raszlavica, Sáros és Felföld dallamait fűzték egybe a muzsikusok. A zenekar énekese Herczku Ágnes és Agócs Gergely.

0: Két felvétel következik, szintén az előbb hallott Fonó zenekartól. 2001-es Mixtura Kultivális című albumukról Nyírségi cigány dallamok, s aztán a 2012-ben megjelent Vadbarok című korongról Ördöngös füzesi északmezőségi dalok. Itt a zenekar énekese már Navratil Andrea lesz.
1: Barátok,

kedves hallgatóink, Ördöngös Füzesi Zene szólt Táncházban című műsorunkban a Fonó zenekar előadásában az előző percekben, és ennek a falunak muzsikusai játszanak Táncházban című műsorunk utolsó perceiben is. A Mezei Ferenc, becenevén Pikili vezette zenekarral, 1967-ben készítette a felvételt Kallos Zoltán és Stanó Pál. Mivel műsoridőnk végéhez közeledünk, a zene előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adásszerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Ahol vagy magyar a pindökle sillaga, dicső is van király hazánknak oszlopja. Hozzád buzgó szívvel minnyájon járulunk, ki voltál mindenkor, így ingben gyámolunk.
2: Egy szép Szent István énekkel köszöntöm a kedves hallgatókat a Népdalkincstárban. A keddi dalőrzőkben képzeletben már ellátogathattak velem a budapesti Szent István bazilikába, ahol május 30-án, a Szent Jobb ünnepnapján, idén már 9. alkalommal tartják meg népzenészek és egyházzenészek közös zenei szolgálatával az úgynevezett folkmisét. A táncház mozgalom egyik alapítója, Halmos Béla, a 70-es évek formabontó és a fiatalok körében egyre népszerűbb beatmiséjé nyomán gondolt arra, hogy a könnyű zene helyett inkább a folklór gyűjtések egyházi népénekeit kellene eredeti népi előadásmódban beilleszteni a liturgia menetébe. Az 1990-es évek elején barátaival ki is dolgozta az első folkmise forgatókönyvét. Elképzelése csak halála után valósulhatott meg, Medgyessy S. Norbert művelődéstörténész, a Szent Istvánhoz köthető énekhagyomány legavatottabb ismerője, valamint Vakler Anna népi énektanár, tankönyvszerző szakértő közreműködésével, Halmos Béla egykori munkatársaként az én szervezésemben. Azóta ez az esemény hagyománnyá vált. A május 30-i mise a résztvevő népzenészek, népdalénekesek és a táncházas közönség számára az ötletgazda és jeles népzenekutatóink emléke előtti tisztelgés is. Az ünnep 17:30 énekes áhítattal indul majd, melyben nemzetünkért és az esőért fohászkodunk. 18:00 a békéért, nemzetünkért és az esőért mondott ünnepi mise főcelebránsa Kis Géza Imre, a bazilika káplánja lesz. A zenei szolgálatban részt vesznek a budapesti Vard Mária és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium, az Óbudai Népzenei Iskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport, az Isaszegi és Rákoskeresztúri Asszonykórusok népi énekesei, Mackó Mária, Veres Mihaela és barátaik. A Vard Mária Zeneművészeti Szakgimnázium, a Boldog Özséb Színtársulat, a Budai Ferences Énekes Iskola egyházi énekesei és az Isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus alkotják a Gregorián kórust. Orgonán kísér Faragó Ákos orgonaművész és Benc Zsolt a felvidéki Gímesről. A népi hangszeresek között lesz a Magyar Tekerőzenekar, a Virtus Duda Zenekar, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán és Szabó Zoltán. Az idei ünnep különlegessége, hogy az énekes áhítatban és a misén a legszebb magyar énekek mellett egy szlovák Szent István ének is elhangzik,

amely egy kéziratos csömri énekeskönyvben őrződött meg. A résztvevők, mint mindig, a kiosztott éneklapok segítségével követhetik a liturgiát, és bekapcsolódhatnak a közös imádságba és éneklésbe, megélhetik az összetartozás felemelő

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.

vasra vered engem. Oh,

naso, singeri, somburi, sei posto il mio.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

perc. Kantinosné angyalom, nem sokára itt vagyok a bolondján. Mert elnek a szép napok, hazafelé ballagok, azt mondják.

igazis, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótán, mert elhagyott a rózsám, de azért nem búsulom,

pedig csak akkor nyalta kétem. Csettint a nyelvi bele csókot kapott éppen, jó volt pedig csak akkor

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

meg a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ,

nyíl haza menni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad, esküszöm.

húzza, túlzza, de ezt a nótát hajnali arra jogolják. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat.

0: hagyjuk magunkat az anyja hát. Húzza-túzza, de ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az anyja lát. Húzza-túzza, de ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

0: tervedet çok szerencse kísérje.
1: Dankó Rádió. Ray Fülöpön FM 91. A magyar zene rádiója.

Tagadom, tagadom, tagadom, hogy valaha is jártam volna te utánad. Tagadom, tagadom, tagadom, hogy a szívemet érted epeszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias nyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végről, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Az igaz, az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, az igaz, elbűvölte a lelkemet, végképp a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, de hazug volt a csillag fénye, mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok. Ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről. De hazug volt a csillag fénye, mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok. Ennyi igaz az egész.

tagadom, hogy csókodattam százat is egy végből. Letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halál is tagadom, egy szó se igaz az egészről.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. A Fidesz szerint elhallgatja a brüsszeli paktum titkos részeit a miniszterelnök, miután politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt felszólította Magyar Pétert, mondja el, mit követel Ursula von der Leyen Magyarországtól a megegyezésért cserébe. Egyebek között a migráció, az LMBTQ, a rezsicsökkentés és a védett árak ügyében. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarországnak prioritás, hogy visszatérjen a Horizont programba, jelentette ki Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország pedig ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú várospolgármestere a miniszterelnököt, mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők hangsúlyozták, hogy a feladataikhoz igazodó finanszírozást szeretnének a közszolgáltatások működtetéséhez. Ehhez pedig az elvonások felülvizsgálatára van szükség. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családokból. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral is készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Végül a várható időjárásról. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől azonban záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma május 30-a szombat van, Janka és Zsanett napja. Isten értesse a Jankákat, a Zsanetteket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Ullmann Zsuzsa színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Sebestyén Mártát, Tarnai Kislászlót és Szőke Nikolettát is. A 100 fok Celsius zenekarral kezdünk, akik Leonard Lipton szerzeményét adják elő Muzsai András magyar szövegével. Paf a bűvös sárkány.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Sebestyén Márta következik. Szerelem, szerelem!

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2019. október 1-i székesfehérvári előadásán rögzítettük. Tarnai Kis László adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével az Esteledik a faluban című tradicionális csárdást.
1: Esteledik a faluban.

0: Köszönöm a segítséget. Rettenetes jó.
1: Dankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szeredi Krisztina adja elő a Rajkó zenekar kíséretével Leszler József és Cserkuti Sándor andalgóját. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2015. június 1-i a Thália Klub színpadon történt előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dal, Szendi Szilvi és Peller Károly előadásában.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Farkas Zsolt adja elő a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának kíséretével idősebb Kalmár Tibor hallgatóját. Ha egy őszi estén újra felkeresnél...

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Nagy Kati adja elő Bágya András és Gédénes György szerzeményét. Pardon!

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
3: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézem a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. Derék beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
6: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. 48 után vendégünk lesz dr. Baradács István, szülész, nőgyógyász, a Nődokik internetes oldal egyik alapítója, akit a gánai tapasztalatairól kérdezünk hamarosan. Most azonban krónika következik. A stúdióban a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Beslin Bettina.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Megállapodott Brüsszel és Magyarország

0: Több mint 16 milliárd eurót szabadítanak fel hazánknak. A miniszterelnök szerint ennek a korrupció felszámolása volt az ára.
1: Felgyorsult a nyomozás a jegybank ügyében. Eddig csak nem 92 milliárd forintot foglaltak le az ügyészség nyomozói.
0: Ma lesz a BL döntő Budapesten, a mentők és a rendőrök felkészültek. Mondjuk a részleteket. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Összesen 16,4 milliárd euró uniós keret lesz hozzáférhető Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtása után. Illés Anna összefoglalója.
2: Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
1: Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetések. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
2: Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
1: Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
3: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
1: Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egészség, a felső oktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
3: Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
1: A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
3: Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak. Vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
1: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
3: Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
1: Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról, kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
0: A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit.
4: Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Hozzátették, szerintük Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit.
0: Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalának az orbáni korrupció teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Magyarország egyik elsődleges prioritása a Horizon programhoz való visszakapcsolódás, mondta Tanács Zoltán az unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán.
4: A tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárcavezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségeknek.
0: A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sülyog Tamás köztársasági elnök.
4: A Sándor Palota azt közölte, a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja.
0: A miniszterelnök az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón reagálta a köztársasági elnök lépésére.
4: Magyar Péter úgy fogalmazott, mialatt az Orbán kormány kiüresítette és tönkretette a magyar államiságot, jogállamiságot, mindenhová a bábjait ültette, akkor a leköszönő köztársasági elnöknek semmilyen problémája nem volt a jogállamiság hiányával. De most, amikor a saját pozícióját, a sok milliós fizetését félti, akkor rögtön kényes lett az ügyvéd úr, és elrohant a Velencei Bizottsághoz. Hozzátette, azt üzeni Sólyog Tamásnak, hogy még május 31-éig lehetősége van lemondani.
0: Eddig már csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban.
4: Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta, az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlenkezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Fürcht Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
5: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
0: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség.
4: A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját kényszerítés gyanúja miatt hallgatták ki a BRFK munkatársai, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek, mondta Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője.
6: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
0: A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt, közölte a Békésvár megyei főügyészség.
4: Az 55 éves férfi az egyik családpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott 2020 és 2023 között. A főügyészség helyettes szóvivője azt mondta, a férfi 8 kiskorú gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig a lakásotthon nevelői irodájába bezárta. Hozzátette, azért rendelték el a letartóztatást, mert fennáll annak a veszélye, hogy szabad lábon a tanúk megfélemlítésével a bizonyítást befolyásolná.
0: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester.
4: Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
7: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kaptam meg a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszterasszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
0: A Mi Hazánk első alkalommal tartja meg a családi büszkeség menetét Budapesten.
4: A rendezvény egy héttel a júniusi Pride felvonulás után lesz, jelentette be az ellenzéki pártelnöke. Toruckai László úgy látja, a hagyományos családmodell, a női és férfi szerepek is veszélybe kerültek.
8: Mi ezeket a hagyományos értékeket, a gyermekvállalás fontosságát, a gyermekek védelmének fontosságát, a hagyományos családok, értékek, női-férfi szerepek fontosságát szeretnénk pozitív üzenetekkel hangsúlyozni, kiállni a családok, a gyermekek, a keresztények, a hagyományos értékekben hívő honfitársaink jogai mellett.
0: Ma lesz a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Az eseményre, amelyre több tízezer szurkoló érkezett a magyar fővárosba, az országos mentőszolgálat is kiemelten készül. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMSZ szóvivője.
4: Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet.
9: Fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
4: A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a mai sporteseményre. A Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében több utat is lezártak, köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és a Kerepesi út egyes szakaszait. A változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút.
4: A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
10: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott, majd fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hír térségében a Vasasi elágazásnál. A 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, kerülni hírtelepülésen keresztül lehet.
10: Időjárás jelentés.
4: Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben 26-31, este 16-24 fok valószínű. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Ez volt a Krónika 7 órakor. 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
11: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
12: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Ullmann Zsuzsa színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Gáspár Anni, Szász Kati és Tímár Sára is. Pataki Istvánnal kezdünk, aki Morvai Károly és Vásárhelyi Kun István csárdását adja elő. Beterelték a ménest a karámba.

galambom az estére. Sötét felek tornyosulnak az égre, hogy még el a galambom.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Ullmann Zsuzsa színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Te tőzsgyökeres budapesti vagy.
1: Igen.
0: Ha pihenni mész, akkor az ország mely részén tudod élvezni igazából a szabadságot? A hegy vagy víz közelben, merre?
1: Inkább vizes vagyok. Inkább szeretem, a víz van, de hát ugye nem csak nyáron megyünk, hanem télen is, akkor inkább legyen valami kis wellness, ha lehetséges. És általában úgy szoktunk menni, hogy mindig valami tök új helyre. Tehát nem visszajárók vagyunk.
0: Nem tértek vissza?
1: Volt már rá példa, de inkább felfedezni az újakat, meg a másfajtát, meg ahol még sose voltunk, az izgalmakat keressük.
0: És a külföld az, ahol pihenni szeretnétek, mely területe a világnak?
1: Igazából ott is a tengerpart, ami engem legjobban vonz, nem csak a napozás, de azért nekem a vízpart az nagyon, valamiért nekem én vízes vagyok, lehet, hogy nyári gyerek vagyok, vízparti. Szeretem Horvátországot, Olaszország, tehát inkább nem, nagyon messzire nem nagyon szoktunk menni.
0: Hogy állsz a repüléssel?
1: Volt egy mélypontom, amikor nem repültem egyáltalán, féltem nagyon-nagyon-nagyon, aztán megszülettek a gyerekeim, és akkor úgy gondoltam egy 8-10 éve, hogy az nem lehet, hogy azért, mert anya fél, azért ők nem mennek mondjuk repülővel Görögországba, mert hogy oda mentünk először, és akkor én ezt hál' Istennek sikerült legyőznöm. Nem mondom, hogy nem félek, amikor repülés van, de már nincs rajtam a pánik, tehát átforgattam magamban ezt a dolgot.
0: Búvárkodás, víz alá.
1: Búvárkodtam fiatal koromban egy évig, most, hogy mondod, nagyon rég nem jutott eszembe. Nem tudom, talán most már nem. Én semmi olyat nem csinálnék most már, ami esetlegesen bajt okoz. Nyilván most, aki fatalista, az azt mondja, hogy ugyan már, hát miért okozna bajt egy búvárkodás, de talán oda már nem mennék le még egyszer.
0: Mennyire vagy tudatos önmagad megóvásában a színpadi munkák miatt?
1: Ez is nagyon sokat változott az évek során. Aki ismer engem, azt tudja, hogy nagyon ilyen kis széllelbélelt habajka vagyok, de ebből a szempontból nagyon sokat változtam. Ez sem tudatosan történt, ez a változás, hanem ösztönösen, most már nagyon vigyázok. Tehát felépés előtt nem dajdazolyozok hajnalig, hogy nem, mint hogyha egyébként ez szokáson lenne, de akkor lefekszem időben, meg nem iszom hideget, meg vigyázok. Most sokkal tudatosabban vigyázok magamra, de még mindig ösztönösen tudatos.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsával, de most hallgassuk meg Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar előadásában. Én öltem meg Laura Palmert.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Tímár Sára következik. Cserebogár, sárga cserebogár!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsával. Gyermekkorodban milyen zeneoktatást kaptál, hiszen a zene jelenti az életet a mai napig számodra. Hangszeres képzésben részesültél egyáltalán?
1: Volt egy gyenge próbálkozásom első osztályos általános iskolában, vagy zongorával, de valami nem voltunk jobb a tanárnővel, olyan szigorú volt, és igazából az elég hamar abba hagytam, ez nem is tekinthető számottevő oktatásnak. Aztán kamaszkoromban egy színjátszó táborban, egy tábortűznél egy gitáros fiút csodáltam, hogy ez valami iszonyatosan imponáló, hogy valaki tud egy ilyen hangszert birtokol, és játszik rajta, és azon az estén én elkértem tőle a gitárt, megkértem, hogy mutassa meg az 5 alap akkordot, és én azon az éjjel nem aludtam, és véres volt az új begyem, és reggelre tudtam váltani, anélkül, hogy oda néztem volna azt az 5 akkordot. És a gitárt a mai napig is ilyen nagyon alapszinten, az mit tudom, 12 akkordot bármikor, hogyha abból áll egy dal, azt bármikor el tudom játszani. Van is egy darab, amiben gitározom is egyébként, egy kétszemélyes darabunk.
0: Arra emlékszel, hogy mi volt az első gitárdarab, amit megtanultál?
1: Bizonyára a Guantánamo-ra. Most, ha így egyet kell, pikkelnem.
0: Négy akkord összesen.
1: Igen, most teszem, igen, most hittem. A kezembe kapok, egyébként tökéletes, ha a kezembe kapok egy gitárt, akkor pár perc alatt egy dalnak, amit mondasz mondjuk te, meg tudom találni az akkordjait ebből a 12-ből, ez tök jó dolog.
0: Ma már zenei rendezéssel is foglalkozol, igen, bizonyos szinkron, igen, stúdiókban. Igen. Mennyire fontos számodra a szigor egy irányításnál, vagy mennyire inkább az empátia?
1: Iszonyatosan empatikus vagyok. Tehát úgy alakítom, és úgy csűröm, csavarom, hogy az kedvesen, de meg legyen a végeredmény. Tehát nyilván az fontos, hogy amit kiadok a kezemből, az jó legyen, de nem tudom, nem akarom magam fényezni, de nagyon, tehát az a végletekig kedves, megértő, türelmes vagyok. Ezt szeretem magamban. Van, amit nem szeretek magamban, de ezt speciál szeretem.
0: Kicsi Ólom Partizán. Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar adja elő.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsával. Pályafutásodat a Rock Színházban kezdted. Miben kaptál először szereplehetőséget Miklós Tiboréktól, illetve az ottani gárdából kivel tartod mai napig is baráti szinten esetleg a viszony?
2: Igen, a Rock Színház volt az első, és legelőször kaptam mindenféle apró szerepet, statiszták voltunk a darabokban, aztán egy olyan dolog történt, egy esemény, hogy karambolozott egy kollega házaspár, és az ő megsegítésükre történt egy jótékonysági gála koncert az Új Színházban, amikor még gyerekszínház volt, és az én énektanárnőm Toldi Mária mondta, hogy az Operász Fantomját, amit Bardóczi Attilával az ott akkor éppen gyűrtünk, és nagyon-nagyon nagy sikerrel tudtam, ez sikerült elénekelni, ez egy nagyon nehéz dal, háromvonalas éj a teteje, hogy azt a koncertre esetleg, hogy a Matyi Várkonyi Mátyás úgy betenné el.
1: És volt akkor a zenei vezetője.
2: Igen, és az egyik igazgatónk. És akkor szkeptikus volt a Matyi, de azt mondta, hogy jöjjünk el a zenekaros íze, és énekeljük el a Bardóval, Bardóczi Attila kollégámmal. És hát betette a koncertbe ezt a dalt, bekerült az Operász Fantomja borzasztó nagy sikerrel, és 2 hét múlva ki voltam írva Kozettnek a Nyomorultakban, ami egy nagyon nagy dolog volt, és stúdiósként valaki egy Szinetár Miklós által rendezett gigantikus, csodálatos nagy musicalben az egyik női főszerepet megkapta, ez voltam én.
1: Hány éves voltál te?
2: 26.
1: Így gondoltad annak idején?
2: Nem gondoltam sehogy. Nem gondoltam sehogy. Én annyira, még színházba sem jártunk szüleimmel, nem voltunk. Tehát én annyira távolról indultam a sehonnan. Tehát nem voltam se stúdiós, sehol, se a Rock Színházban, igen. De előtte én egy prózai életet éltem. Semmiféle kapcsolatom se a műzikelekkel, azt se tudtam, eszik-e vagy isszák a műzikeleket.
1: Egyetlen mi szerettél volna lenni annak idején?
2: Kutyakiképzőnek vágytam lenni, tehát ez volt a vágyam. Volt egy gyönyörű dobermanom, és ő vele, hát ez jelre dolgozott a kutya, és mindent én találtam ki, hogy hogy legyen. De aztán történt egy olyan szitu, hogy a barátaim megláttak egy picike hirdetést, hogy a Rock Színház stúdiósokat keres, és az én nevemben teljesen tudtomon kívül, nem tudtam róla, beadták a jelentkezési lapot, és kaptam egy levelet, hogy fáradjak be ekkor, meg ekkor, vigyek próbaruhát, meg monológot, meg verset, és így a sehonnan.
1: Gömbvillám. Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Takács Béla adja elő ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével Hendi János Abasári csárdását.

0: egyiket, köszönetném az egyiket, három közül a szemüket.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsa színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Bokor János, Berkes János és Utri Anna is. A hírekig az Illés Együttes muzsikál.

0: műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt. Ez azért nem játék. Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
1: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintot, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az Orbáni korrupció.

0: akció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, hogy az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel több utat is lezárt, köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Elkezdődött a Közmédia Erdélyi Fesztiválja, a 12. Duna Napok programsorozata Torockón. A résztvevőket kulturális rendezvényekkel, valamint családi és gyerekprogramokkal is várják. A fesztivál nagy színpadán erdélyi és magyarországi előadók is fellépnek. Megnyílt a Csukás mesebirodalom és a hagyományos termékek vására is. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol csak nem 40 fokot mértek. Portugáliában pedig már most bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Itthon kezdetben marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsa színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Utri Anna, Berkes János és Bokor János is. Komár Lászlóval kezdjük ezt az órát, aki Deák Tamás és Hajnal István szerzeményét adja elő. Reszket a hold.

0: Szóra fény, most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül, egyedül, egyedül, egyedül.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bokor János ad elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével egy csárdás csokrot. Azért.

a nehéz próbálatot, mert az eger a véletlen magának szánja, az anyja a lányát nem

0: mi egy másik leszünk. Ha!
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsa színművésznővel. Említetted, hogy kutya kiképző szerettél volna lenni, és aztán bejött mégis a színházi világ az életedbe. De egyáltalán volt színész ideálod? Vagy van manapság még olyan valaki színész, akire úgy nézel föl, mint egy idolra?
2: Nem volt régen, hiszen tényleg a sehonnan jöttem. Most én Meryl Streep rajongó vagyok, de hát azt gondolom, vagyunk ezzel pár milliárdan, így a millióan így a földön, de nincs igazából, és igazából nagyon-nagyon sok magyar színésznő van az én korosztályomból is, és az idősebbek közül is, meg a fiatalok közül is, de nem mondanék egyet sem, mert akkor az egy butaság lenne, hiszen sokan vannak. Tehát szerintem tök sok nagyon jó színésznő van ma is.
1: Mi az, ami Meryl Streepben megfogott először? Miben lát?
2: Hát a filmeket láttam ugye a sorban, amik voltak. Nem tudom, egyszerűen az a tekintet, egyszerűen olyan sokoldalú, és csodálatosnak találom.
1: De aki a zenés műfajt, hát abszolút birtokolod. Hogyan viselted el, amikor Meryl Streep megjelent az Abba filmben?
2: Hát szerintem csodálatosan énekel benne. Számomra...
1: Nem volt váratlan?
2: De, váratlan volt, és nem is tudtam, hogy így énekel. Tehát nem tudtam. És akkor egy darabig azon gondolkodtam, hogy utána is néztem, ha jól emlékszem, hogy lehet, hogy nem is ő énekel. De egész egyszerűen elképesztő, és hát az jutott eszembe, hogy még ezt is tudja, szóval tehát nem igaz a csajszól, nekem ő nagyon-nagyon.
1: Egy színésznek, ugyebár én nem szeretem, amikor azt mondják, hogy szinkron színész, kabaré színész, operett színész, musical színész, a színésznek mindent kell csinálni, mindent kell tudni. Hát azt hiszem, hogy ő a legjobb példa.
2: Abszolút, abszolút. Egyébként ez a szinkron színész szó, ez tényleg ilyen vörös posztó a szakmában. Mert hát igen, igazad van, ahogy elmondtad az előbb.
1: A kis gyufaárus lány. Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2014. május 26-ai a Budapest Itália stúdióban történt eseményén rögzítettük. Berkes János adja elő német Csicsó József és zenekara kíséretével Kozák Gábor József és Vidéki Pál hallgatóját. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsával. 1996-tól vagy a Budapesti Operett Színház tagja. Az operett műfaja különbözik a musicalétől. Az operettesek közül kivel tudtál esetleg az idősebb generációból mélyebb baráti kapcsolatot teremteni?
1: Jellemzően mindenkivel jóban vagyok, de Felföldi Anikó volt, nézek föl, és könnyes szemmel gondolok rá, akivel nagyon-nagyon jóban voltam, több darabban is voltunk, anya-lánya két darabban, és mamikámnak hívtam, és őt tiszteltem, becsültem, csodálatos dolgokat tanultam tőle, például azt, hogy jelmezben nem ülünk le. Ő például soha nem ült le a jelmezében, és nagyon sok ilyen dolgot viszek magammal tőle. Ő nagyon-nagyon szeretett engem, és én is nagyon szeretem őt, de nagyon kedves kollégáim vannak ott az operett, az operett műfajból is ugyanúgy.
0: Ő, Anikó, mind a musicalben, mind az operettben abszolút otthon volt. Másképp kell játszani egy operettet, mint egy musicalt?
1: Igazából ezt azért nem tudom, mert én nagyon ösztönösen dolgozom. Tehát amikor csinálok valamit, akkor 100 000-rel koncentrálok arra a dologra, nem énekelek máshogy, nem énekelek. Egyébként jellemzően én musicalekben játszom, egyetlen egy operettben játszottam, az a Mágnás Miska volt. De azért én 99%-ban musicalekben játszottam. Egyébként Anikóra visszatérve még egy csodálatos dolog van vele kapcsolatban, ami a szívemnek nagyon kedves, hogy a Jövőre veled itt című darabban ő volt a harmadik szereplő, a Szabó P. Szilveszteri Anzakat a páros mellett, mint egy ilyen narrátor vitte az előadást, és amikor Anikó elment, akkor ültem a kocsiban, és fölhívtak, hogy megkaptam a szerepet, az övét. És akkor félre kellett állnom a kocsival, úgy zokogtam, mert tudtam, hogy az Ancsi küldte. Tehát én ezt tudtam, hogy én azért kaptam, mert ezt az Ancsika ezt elrendezte, hogy ez az enyém legyen.
0: Kisember. Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. A Tükrös Zenekar játszik mezőségi tánczenét Magyar Palackáról.

0: Önök a Damkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Ullmann Zsuzsával. Annak idején nagyon sokat szinkronizáltál. A hazai szinkronizáló színészek nincsenek igazából túl fizetve. Mégis akik tevékenyek ebben a műfajban, azok imádják a szinkron munkát. De mit gondolsz, mi lehet ennek a titka, az oka?
1: Talán az, hogy iszonyatosan jók benne, és szerintem ezt ők is pontosan tudják. Tehát nem arra a rétegre gondolok, akik percenként kinőnek a földből, hanem akik szinkronizálnak. Tehát, hogy szerintem ők is érzik, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól művelik ezt a műfajt, szóval nagyon erősek, tényleg. Szerintem ez lehet, ez egy jó játék egyébként, szóval ez egy, és ugye aki színházban is dolgozik, és szinkronizál, annak ez egy más, egy felüdülés, egy másfajta jelenlét, mint a színpadi jelenlét, amikor a testeddel is ugye adod a dolgot, adod a szerepet, a figurát. Itt meg marha izgalmas, hogy nézed, és átveszed a rezdüléseit, és ez egy játék, ez egy nagyon klassz játék.
0: Mostanában nagyon sok szinkron képző intézmény van. Szerinted színpadi, színházi munka nélkül meg lehet tanulni a szinkronizálást?
1: Megpróbálok diplomatikus lenni, nem tudom. Tehát én nem tisztem megítélni ezt, hogy ők jók-e. Nyilván van, aki annyira tehetséges lenne, ha elkerülne színházba, hogy még a szinkron munkáit is, hogyha színház nélkül végzi, csillogóan csodálatos, biztos van ilyen. Nem vagyok benne biztos, hogy a nagy többsége ilyen, de mondom, tényleg nem szeretnék állást foglalni, mert az nem lenne szimpatikus szerintem.
0: Itt jön a szerelem. Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ábrahám Pál Viktória című operettjéből következik a Tyúkocskám című dal, Oswald Marika és Peller Károly előadásában.

0: Σαν βαλάμι φίνο.
1: Όχι!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Ullmann Zsuzsával. Két gyermeked van. Ha jól tudom, az egyik igencsak a színház közeli állapotban van már, de nem próbáltad óvni őket a sok esetleges lehetséges kudarctól?
2: De olyan módon, hogy soha semmelyiket nem engedtem szerepelni semmilyen darabba gyerekként. Soha. Tehát azt gondoltam, hogy az én gyerekemmel senki ne kiabáljon, senki ne beszéljen vele, úgy, mint egy felnőttel, esetleg ne kérje számon. Én azt gondoltam, hogy ez nem az ő feladatuk, ezt egyébként van is bennem egy ilyen érzés, hogy szerintem nem ez a dolguk. Nyilván a darabok nem jönnének létre, nem lennének gyerekszínészek, és ez tök jó, de az én gyerekeim nem. És akkor Luca, akiről beszélünk, ugye a lányom, a nagyobbik gyerekem, ő az, aki a színészi pályára adta a fejét, harmadéves az SZF-én, zenés osztályban, ő sem volt soha semmi darabban. Amikor 16 éves lett, akkor megengedtem egyszer egy szegedi szabadtéri, hogy beálljon statisztának, de akkor már ugye egyértelmű volt, hogy készült a felvételire. De soha nem mondtam azt, hogy nem, hogy szerintem ne, édesapja is színész, tehát én nem mentem ellen ennek a dolognak. Arra viszont biztosan tudtam, hogy amikor már eljön az idő, és még mindig akarja, akkor minden támogatást meg fogok neki adni.
1: Vágyait között van, hogy egyszer együtt legyetek egy színpadon?
2: Az a csodálatos dolog történt, hogy június 3-án lesz egy SZIDOSZ gála, a háttérmunkások megsegítésére már 9. alkalommal a VIX.
1: Színház dolgozók szakszervezete.
2: Így van, bocsánat, elnézést. Igen, Peller Károly rendezésében, és az elképzelhetetlen megtiszteltetésért, hogy a Lucát meg engem megkértek, felkértek, hogy van-e kedvünk, mert ilyen anyalánya, apalánya a szakmán belül lesz egy ilyen metodikája, vagy egy része, aminek ilyen lesz a metodikája, és bizony mi ott fogunk egy dalt énekelni, még el sem hiszem, úgyhogy ha nem is szerepelt a vágyaim között, hogy nem mertem álmodni még ilyesmit, vagy nem néztem ennyire előre, is még csak harmadéves, de ez most idén nyáron, hálaszőr a karomon, ez meg fog történni.
1: Van neked egy másik gyermeked is, egy férfi ember.
2: Igen, a kisebb gyerekem, ő most volt 19 éves, ő most érettségizik, mert 5 éves gimibe jár. Nem igazán tudja, hogy mi szeretne lenni, viszont csodálatos repzenéket ír, és engem úgy beszippantott ez a világ, hogy én megmondom őszintén, mert MVM Domban is voltam repkoncerten. Tehát engem ez valóban érdekel, és valóban lenyűgöz, hogy milyen verseket tudnak ezek a mai fiatalok írni. Úgyhogy Benedek még nem igazán tudja, mi szeretne lenni, de abban is támogatni fogom.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Ullmann Zsuzsa színművésznő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
2: Én köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Erdész Róbert szerzeményét Ullmann Zsuzsa és a Kabaré zenekar előadásában. Mert te mindig sírni akarsz.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Törőcsik Mari adja elő Eizenmann Mihály és Harmat Imre szerzeményét. Lesz maga just is az enyém!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Bódi Barbara, Domoszlai Sándor és Nádasdy László is. A hírekig a Magyar Tambura Zenekar muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók, ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó támogatást, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, kis- és középvállalatokra és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-éig még van ideje távozni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tárgyalta a városvezetés által indítványozott

0: 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. Előrehozott parlamenti választást tartanak Máltán, a közvéleménykutatások a baloldali centrista Máltai Munkáspártot tartják a legesélyesebbnek, így negyedszer is felhatalmazást kaphat az ország irányítására. A voksolás este 10 óráig tart, és várhatóan holnap közlik a hivatalos eredményt. Az előrehozott választást a nemzetközi helyzettel, egyebek mellett az iráni konfliktussal indokolták. A máltai miniszterelnök korábban azt mondta, kormányának új felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy a fenyegető energiaválság közepette intézze az ország ügyeit. Vonat elé hajtott egy autó Sűsápon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy fény- és félsorompóval ellátott átjáróban ütközött az autóval. A helyszínelés véget ért, a szolnoki vonalon a reggeli órákra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Nádasdy László, Domoszlai Sándor és Bódi Barbara is. Újvári Marikával kezdünk, aki Berki Péter és zenekara kíséretével ad elő egy csárdás csokrot.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Peller Károly színművész munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Peller Károly gondolatait a kezdetekről a színjátszásban.
1: Ez egész úgy kezdődött, hogy amikor ez a színiskoláskodás elkezdődött, akkor elkezdődött vele együtt a színházba járás is. A Harlekin színjátszóban a nagymamám nézte a tévét, és látott egy hirdetést, és akkor oda fölvettek. Oda jártam, azt hiszem, 2 vagy 3 évig Koltai Judit osztályába, Koltai Robi tesója, és aztán kiválasztottak a Pár utcai fiúk című darabra, csak akkor kaptam fogszabályzót, és akkor mondták, hogy nem lehet fogszabályzóval. Megsértődtem, és soha többet nem mentem, és akkor a nagymamám megint tévét nézett, és akkor látta a Ferencvárosi Musical Stúdiójának a hirdetését. A legendás házaspár Botka Valéria és Csányi László találtak ki, és én tulajdonképpen ott találkoztam Medgyessy Máriával, aki az Operett Színháznak volt színésznője, illetve hát most is örökös tagja, és tulajdonképpen ott változott meg az életem. Tehát, hogy bementem ott az órára, egy lány verset mondott, és nekem akkor például fölkapcsoltak egy lámpát a fejembe, mert én nem nagyon szerettem soha olvasni, nem szerettem a verseket, nem szerettem a regényeket, és akkor egyszer csak fölkapcsolódott a fejembe valami, hogy ja, a versek erről szólnak, amit én is érzek. És onnantól kezdve elkezdtem falni a könyveket, a verseket, elkezdtem színházba járni, és akkor így beszippantott ez az egész.
0: Kedves hallgatók, most Szirmai Albert Tündérlaki Lányok című operettjéből következik a Zserbódal, Bódi Barbara és Peller Károly előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Claudio Mattone szerzeményét Vándor Kálmán magyar szövegével. Jaj, de hideg van!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Csonka Zsuzsa és Koltai Róbert adják elő Bágya András és G. Dénes György szerzeményét. Nekünk találkozni kellett.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pór Péter adja elő Carly Patman szerzeményét Hoffman Ödön magyar szövegével. Az otthon zöld füvén.

és ekkor hirtelen feljöttem. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal menett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom. Szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, olyan jó.

Önök a Danko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Keleti András és a Budapest Bár adja elő Kola József és Fonó Frigyes szerzeményét. A muzsikusnak dalból van a lelke.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 732. adást hallották Johann János és zenekara muzsikáját.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 146. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi, iskolázatlan üveggyári munkásnő életrajzi elbeszéléseit 1997-ben. Kocsis Rózsi nem pusztán feleleveníti gyermekéveinek híven megőrzött élményanyagát, nem csupán leírja életét, mint a naív emlékezők legtöbbje, hanem megírja a személyesen átélt valóságot. Prózájában a szociográfiai hitelesség hamisítatlan költőiséggel párosul. Az ő sorait idézzük.

Ahol télen a fonó, ott a tánc is. Nyáron kinn a szabadban, az udvaron, a csűrben. Mi a fizetés? A legényeknek, akiknek van jármos marhájuk, fát visznek az erdőről szekérrel, vagy elmennek napszámra, s még fizetnek is. Ki van szabva egy bizonyos összeg, ez a házbér. A zenész cigányokkal külön egyezkednek, mert a három utcán három táncház van. Így négy fiú összeszedi a többiektől a pénzt a cigány számára.

Ugye milyen jól táncolunk? Kicsi Rózsi, mondta boldogan, és még magához akart szorítani, de én oda tettem a könyököm. Törölgetem az izzadságot az arcomról. Oda jött a szeretőm. Adod Rózsit, hogy táncoljak én is? Adom hát, legyintett. Nesze, vigyed ezt a szegény rongyost. Jól közrefogott, s úgy jártuk a csárdást. Milyen jól lehet azzal menni, aki jól tud táncolni. Kacagva, beszélve tánc közben megállunk, megszusszanunk. Benne a lelkem szaporán mondja, szeretem, szeretem. Igen, már mástől elek, mással táncolok, de még mindig szeretem. Valamit hagyott a szívemben, nem tudok választani a kettejük közül. De igen, reánézek, hiszen magamba folytanám a szerelmet, szerelmes vágyaimat, de ezt sem teszem meg. Azért születtem, hogy kacagjak, táncoljak, szerelmes legyek. Ó, te gyötrelmes, szíveket tépázó, furcsa szerelem!

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait Tintér Gabriella lemezével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon! Jó követ! Színes kövekkel összerakott díszítmény.
3: Mozaik.
2: Mozaik, tökéletes.
3: Mozol, lepát és födör.
4: Gitár!
1: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a híreket Brieska Dániel szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is, utóbbi városból állítólag tízezrek jöttek jegy nélkül. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Történelmi győzelemként értékelt a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hévszerelvények beszerzésére fordítanak. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát. A döntés 8 gazdasági társaságot érint, ez a Magyar Közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött. Ismét

0: csapást mért egy feltételezett drogkereskedő hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceáni térség keleti részén. Közlésük szerint a jármű kábítószert szállított, és olyan szervezetek kezén volt, amelyeket Washington korábban terrorista csoportoknak minősített. A műveletben hárman meghaltak, az amerikai haderő egyik tagja sem sérült meg. Az amerikai kormány szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, hogy visszaszorítsa a nemzetközi kábítószerkereskedelmet. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton, Pécs és Hirt között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. A 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyermek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A 6-os főút érintett szakaszát lezárták, kerülni Vasas és Hirt felé lehet. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Az időjárásról: marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható. A pontos idő 10 óra 4 perc.
1: A népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
2: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallják, melyben mai vendégünk a budapesti születésű, de a Heves megyei Egerhez is ezer szállal kötődő Junior Prima díjas népdalénekes Fekete Borbála mutatja be a tavaly megjelent Megáll az idő magyar-szlováti muzsika Erdélyből című albumát. Zenei összeállításunkban e legendás lemez felvételei mellett az énekesnő korábban rögzített dalai is felcsendülnek. Fekete Borbála a népzene és néptánc iránti érdeklődését tulajdonképpen otthonról hozta, hiszen már az édesanyja is néptáncos volt, édesapja pedig az a Fekete Antal, akit a táncházakban sokan csak Pumaként ismernek. Pumáról kevesen tudják, hogy mielőtt brácsásként a mezőségi népzene egyik legkiválóbb mesterévé vált volna, pályáját hivatásos táncosként kezdte, és diplomáját az első néptánctagozat végzőseként az Állami Balett Intézetben szerezte. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Puma gyűjtésein egy egész nemzedék nőtt fel, holott ezeknek a felvételeknek az elkészítése sokszor járt ma már szinte elképzelhetetlen kényelmetlenségekkel. Erdélyben ugyanis a 70-es és 80-as években mind a gyűjtők, mind a vendéglátók zaklatásoknak voltak kitéve, így ha kitudódott, hogy valaki idegen fogadott be a házába, vagy magyarországiaknak énekelt esetleg zenélt, súlyos pénzbüntetés kaphatott érte. Fekete Antal elkötelezett gyűjtőként évtizedeken átjárta Erdély falvait, s kitartó munkájának hála mára egy olyan páratlanul gazdag népzenei gyűjtemény jött létre, amelyből a közelmúltban egy 11 lemezből álló sorozat is napvilágot látott. A népzene szeretetét fia Fekete Márton is megörökölte, így szinte nem is volt kérdés, hogy idővel, édesapja példáját követve belőle is brácsás válik majd. A fiatal zenész 2013-ban szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, kiemelkedő tehetségét pedig a szakma 2012-ben Junior Prima díjjal ismerte el. Műsorunk mai vendége Fekete Borbála Egerben járt zeneiskolába, ahol előbb zongorázni tanult, majd nem sokkal később népi énekszakra váltott, s végül a jó nevű Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolában érettségizett. 2014-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énekszakára. Bár az akadémiai képzés más népek kultúrája és zenéje felé is utat nyitott számára, a magyar népzene és népdalok lenyűgöző világa saját bevallása szerint mindig is elsőbséget élvezett nála. Gyermekkorában édesapja gyakran vitte magával erdélyi gyűjtő útjaira, ahol olyan sziklaszilárd értékrendű parasztasszonyokkal, falusi nótafákkal, adatközlő mesterekkel találkozhatott, akiknek bölcsessége és élettapasztalata egész későbbi életútját meghatározta. Országos ismertségre a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorban tett szert, azonban énekhangját a népzenét kedvelő közönség a Dobroda együttes tagjaként már korábbról is ismerhette. Első önálló nagylemeze, a Népdalaim, 2018-ban jelent meg, mely albumon a magyar mellett bolgár és török dallamok, valamint feldolgozások is elhangoznak. Bori amellett, hogy bevallottan szerelmese a magyar népdaloknak, számos világzenei formációban is kipróbálta már magát. Állandó énekese a Csalga zenekarnak és a Tárkányműveknek. A tavaly megjelent Megáll az idő című lemezzel Bori tudatosan tér vissza a magyar népzenéhez, valamint azokhoz a meghatározó gyermekkori élményekhez, amelyek a Kolozsvártól mintegy 30 kilométerre fekvő, apró, északmezőségi faluban Magyar-Szlováton érték. Magyar-szlovák zenéje igen sok a magyar népzene mélyebb rétegeibe tartozó dallamot őriz. Általánosan jellemző rá a gazdagon díszített előadásmód, ami az új stílusú dallamokra is vonatkozik. Talán pont emiatt, de a táncház mozgalomban méltatlanul kevesen és keveset játsszák ezt a csodálatos zenét. Pedig a faluban számos kiváló énekes és adatközlő zenész élt és muzsikált. Elég, ha csak a legendás prímásra, a falu egykori kántorára, Manasses Mártonra, vagy az énekes Kádár Sándorné pap Erzsébetre, illetve lányára Kádár Erzsébetre gondolunk. A lemezen hallható lüktető brácsa kíséretet a két puma, Fekete Antal és Fekete Márton szolgáltatja, míg Nagybőgön Havasréti Pál közreműködik. A falura oly jellemző feszes és ízes hegedűjáték, kispuma gyerekkori elválaszthatatlan jó barátja Kovács Márton kezén kell életre. Énekel mai műsorunk vendége Fekete Borbála.
1: Fekete Borbála vagyok, Budapesten születtem, de mi a bátyámmal Egerben nőttünk föl, anyukánkkal, apukánk pedig mindig vitt minket magával a hátizsákjában, ahova éppen mennie kellett. mert hogy apukánk Fekete Antal Puma, népzenész, egykori néptáncos. Igazából ő az, aki belevitt minket ebbe az életbe, de hazudnék, hogy azt mondanám, hogy csak is kizárólag ő, mert anyukánk is néptáncolt, óvónő volt, és otthon nagyon sok népzene szólt. De nem csak népzene, ez pedig anyukánknak köszönhetjük, hogy a más zenék iránt való nyitottságunk is kialakult, tehát nem kizárólag a népzenével foglalkozunk, bátyám sem, meg én sem. Apukánkkal leginkább ilyen erdélyi, meg magyarországi népzenei táborokban jártunk sokat, ahol mi még kiskorunkban találkoztunk idős mesterekkel. Legelőször az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában tanultam intézményes keretek között zenét és népzenét, hiszen akkor már zongoráztam az iskolámhoz tartozó zeneiskolában, de kifejezetten népzenét a Farkas Ferencben tudtam tanulni Polgár Lillától, aki egy vajdasági származású énekesnő. Nekem családi összekötetésem van a Gajdos zenekar tagjaival, és a Lilla ott énekelt. Ő kezdett el engem legelőször tanítani, és később én lettem a Gajdos zenekar énekese. Ez a mai napig így van egyébként. Lillánál kezdtem 10 éves koromban, a Váci konzervatóriumban folytattam a tanulmányaimat, itt tanáraim voltak többek között Bodza Klára, Pál Eszter, Agod Alíz. Itt már az utam kezdett kikristályosodni, hogy ez nem csak egy hobbi, mert semmiféle családi nyomás nem volt, hogy nekem mit kell csinálni, egyszerűen csak természetesen éreztem, hogy ez érdekel, és nem tudok mást elképzelni. Meg picit volt bennem olyan, hogy követem a bátyám útját, mert láttam, hogy ő milyen jól van. Igaz, hogy ő nem énekes, hanem brácsás, én pedig nem fogtam soha hangszert a kezembe, a zongorán kívül. A konzis éveim alatt volt persze néha ilyen kamaszos elbizonytalanodás, amikor oda került a sor, hogy készülni kell a Zeneakadémiára, mert az már nem annyira fülött a fogam feltétlenül. Így esett, hogy engem harmadjára vettek fel a Zeneakadémiára, szégyen, nem szégyen, és azt is tudom, hogy miért. Elsőre még volt egy olyan opcióm, hogy visszamegyek a konziba 5. évre, viszont másodjára elbíztam magam. Kis 19 éves csikó voltam, apukámat úgy is ismerik, meg szépen fogok énekelni, hát ez oda kevés volt, és ez nagyon kellemes arconcsapás volt az élettől. Akkor úgy döntöttem, hogy óvónő szeretnék lenni. Ez okozott egy kisebb, nagyobb fajta összezőrenést édesanyámmal, akivel egyébként soha nem szoktunk veszekedni, mert ő ezt így nem tartotta jó ötletnek. És a nagy összeveszés után másnap úgy döntöttem, hogy mégis Zeneakadémia, és akkor tisztességesen felkészültem, és fel is vettek. Még volt bolonyai rendszer, és én csak azt végeztem el, népi ének előadó művész alapszakot, és utána nem is terveztem folytatni, nem akartam tanár lenni. Tavaly viszont elvégeztem az ELTE-n az énekzene mester tanár szakot levelezőm, így hát most taníthatok népéneket zeneiskolában, konzervatóriumban, de ha szeretnék, még elmehetnék énekzenét is tanítani osztályoknak, amihez nagy kedvet kaptam a tanítási gyakorlataim során.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című műsorát hallják, melyben mai vendégünk a budapesti születésű, de a Heves megyei Egerhez is ezer szállal kötődő Fekete Borbál a népdalénekes mutatja be a tavaly megjelent Megáll az idő magyar szováti muzsika Erdélyből című albumát. Fekete Borbálát hallják.
1: Mint már mondtam, korábban is a népzenéhez fűződő viszonyom teljesen az életem része és belém van ivódva, és sosem volt kérdés, hogy ezek a gyökereim és ez a legfontosabb, és ezt szeretem a legjobban. Azonban az elmúlt években inkább a világzene felé vettem az irányt, és több együttesnek is a tagja vagyok. Tárkányművek, csalgazenekar, ezeket mind-mind nagyon szeretem, és ilyen lázadóbb 20 évesként nagyon szerettem volna kitörni így a népdalénekes besorolásból, de ezt én nem negatívumként fogtam fel, vagy éltem meg, vagy nem úgy lázadtam, hogy nem szeretem a népénekeseket, csak elindultam egy ilyen önképző úton, ami szerintem nagyon hasznos volt, és egy fantasztikus énektanár segítségével elkezdtem megkeresni a saját hangomat, mert arra jöttem rá, hogy a felvételeken is minden idős mesternek vagy fiatalnak egyéni hangja van, és közben pedig ez ellentmondásba ütközik, mert a tanulmányaim során meg az jött szembe, hogy egyféleképpen kell népdalt énekelni, és ez igenis nagyon elkezdett foglalkoztatni. És akkor picit elfordultam ettől a fajta hangképzéstől, meg stílustól, és nagyon jól tettem, mert nagyon sok mindent ki tudtam próbálni a hangommal, meg kísérletezni, és kinyíltak új kapuk, ajtók, lehetőségek. És ez nem jelentette azt, hogy ez rossz hatással lenne az én eredeti, népies, természetes hangomra, sőt a több stílus segíti és fejleszti egymást. Viszont 3 évvel ezelőtt jött egy újabb fordulat, amikor kicsit besokaltam ettől a sok feldolgozástól, meg fesztiválozástól. Hát igen, öregszik az ember. És elkezdett hiányozni a népzene, mert hogy autentikus népzenét én 2011 óta énekelek a Dobroda zenekarral. Ők voltak az első zenekarom, akikkel kiállhattam színpadra. Utána jöttek a világzenei együttesek, aztán rájöttem, hogy nekem most jelenleg nincsen kivel népzenét énekelnem. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy kezembe venni az irányítást és csinálni egy saját lemezt. És hát nem is volt kérdés, hogy mi lesz ez. Ez egy magyar szobáti anyag lett, és mindjárt el fogom mondani, hogy miért pont ez. Ez most már tényleg azt tükrözi, ami az évek során kialakult, hogy mi vagyok én igazán. Az én népzenei, zenei ízlésem egyértelműen erdélyi és azon belül mezőségi központú, hiszen a szivacs agy korszakomban, amikor a legérzékenyebb voltam, még jobban működtek a csápjaim, akkor ott töltöttem sok időt igazából. Ennyire egyszerű, ezt nem kell így túlmisztifikálni. Miért azt szeret? Azért azt szeretem, mert énekesi szempontból is nagyon nagy kihívás, azok a gyönyörű díszített dalok, amik nagyon sok esetben hajaznak egyébként a pop zenei díszítésekre akár. Úgyhogy ezért is szerettem bele, mert technikailag kihívásnak éltem meg énekesként, másrészt a magyar szlováti, meg úgy általánosabban a mezőségi népzenének a kísérete teljes mértékben így benne van a véremben, a szívemben dobog, és nem tudom megunni ugyanazt a dallamot, ugyanazt a felvételt. Ha minden nap meghallgatnám, akkor is minden nap könyvbe lábadna tőle a szemem.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallják, melyben mai vendégünk a budapesti születésű, de a Heves megyei Egerhez is ezer szállal kötődő Fekete Borbál a népdalénekes mutatja be a tavaly megjelent Megáll az idő magyar szováti muzsika Erdélyből című albumát. Fekete Borbálát hallják.
1: Apukám többféle felvételt is mutatott, mert ő kevés zenészek egyike, aki hangszeres zenészként nagyon sok énekes gyűjtést hallgat, és nagyon-nagyon sokat beszélgetett és énekeltette az énekeseket és a falvakban. Apukám mindig adott egy ilyen irányt, és mindig tudott olyat mutatni, amit én nem találtam meg magamtól. Dezső Balázsné Kádár Erzsébettel foglalkoztam a legtöbbet az ő felvételeivel, és főleg azért, mert találkoztam is élőben, többször is elmentünk, meg el is fogunk menni, amíg lehet, mert ő még nem is annyira öreg, meglátogatni őt, és ez az élő találkozás, meg a felvételek, ezeknek a kombója adta azt, hogy az ő hangja épült bele legjobban az én hangomba, meg szerintem hasonlít a hangszínünk. Nem azt mondom, hogy utánozni kell, nem attól leszek stílusos, hogy utánozom a néninek a hangját, de valahogy, amikor éneklem azt a dalt, amit tőle, róla tanultam, így hallom magamban azt a hangszínt. De ott van még Székely Rubinka néni, akinek szintén nagyon-nagyon szeretem a felvételeit, és őt pedig azért, ezt is hangképzés szempontból fogtam meg, mert hogy ő puhán fejhangon énekel, és ez nem megszokott. Őket, kettőjüket emelném ki, illetve a Dezső Balázsné Kádár Erzsinének az édesanyját, Pap Erzsit, aki számomra a legnagyobb kihívás. Nincs két egyforma sor és verszak, valami fantasztikus, amit a hangjával művel, leutánozhatatlan. Tehát ha meghallgatom 5 milliárdszor, meg lekottázom, tehát nem, ez nekem nem megy, és pont ezért választottam a lemezemre az ő dalai közül, aminek az a címe, hogy Új stílusban. Érdekes megfigyelni a lemezemen, ezt nem csak én hallom, hogy ezt mások is mondták, meg nem is feltétlenül tudatos, szándékos, hogy picikét mindegyik dalnál más a hangszínem. Szembe akartam menni a démonjaimmal, hogy rendben, nem vagyok rá feltétlenül képes, de ezt csak én tudom valószínűleg, én vagyok ennyire maximalista, hogy nem azt hallom a hangomban, meg aztán vissza a felvételről, amit a Pap Erzsinétől hallottam, de nem baj. El kellett engednem, ez egy ilyen kis technikai gyakorlat volt saját magam számára, hogy ne akarjam görcsösen ugyanúgy, csak megszoktam, hogy a lányánál, Dezső Erzsinél könnyebb dolgom van, mert hasonszörűbbek vagyunk, így hangiadottságainkat tekintve, és az anyukája pedig mindig a nagy falat, azt nem lehet eleget hallgatni. Ami a fő kérdés volt, hogy rámerjek-e tenni amúgy sem hosszú lemezemre egy balladát. Mert tudom, hogy milyen a világ, nem ilyenek az emberek, mindenki rohan, 30 másodperces TikTok videóra vagyunk, vagy annyira sem beállítva, és tényleg egy 8 percen keresztül énekeljek egy balladát, hát kit érdekel az? És apukám meggyőzött, hogy ha csak 3 ember hallgatja meg, akkor is megérte, és rengetegen jelezték azt vissza, hogy az a kedvenc számuk. Pedig hát egy megesett lány balladája nem túl vidám a történet. Na, ott csináltam azt, hogy ugyanarról a hangról kezdtem el a balladát, mint ami a felvételen is van. És Erzsi néni folyamatosan fölfele húz, fölfele intonál, és én is igyekeztem ezt megcsinálni a hangommal, és mégsem lecsúszni, és elvileg ez is sikerült. Meg akkor is, amikor a lemez felvétel napja volt a stúdióban, nem voltam túl jó állapotban, mindenféle fájdalmaim voltak, és ez a hangra is hatással van természetesen, hogyha a lelkiállapot nincs a toppon, de ez a fátyolosság, meg ez az energiátlanság, azt gondolom, hogy a balladának jót tett, hogy nyugodt tudtam maradni.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallják, melyben mai vendégünk a budapesti születésű, de a Heves megyei Egerhez is ezer szállal kötődő Fekete Borbál a népdalénekes mutatja be a tavaly megjelent Megáll az idő magyar szováti muzsika Erdélyből című albumát. Fekete Borbálát hallják.
1: A brácsa szekció nem volt kérdéses, mivel apukámat már sokat emlegettem. Ő az egyik brácsás a lemezen, a másik pedig a testvérem, Fekete Márton, Kis Puma, akinek a legjobb barátja Kovács Márton, Prímás. Ez sem volt kérdés, hiszen ő is nagyon-nagyon szereti a magyar-szlováti népzenét. Egyébként nagyon kevés népzenész Prímás játszik egyáltalán magyar-szlovátit, arról meg nem is beszélve, hogy jól, főleg kevesen játsszák. Illetve Havassréti Pál, aki bőgőzik a lemezen, ő is ilyen régi gyerekkori kötődésből fakadóan jött fel, mert apukám nagyon sokat muzsikál vele, és én a magyar szlovátit hozzá kötöm, mert nagyon sok ilyen táncházas alkalmom a Palcsi bőgőzött, és mindig nagyon előttem volt, és benne van a fülemben, ahogy ő bőgőzés közben ordítva énekli ezeket a nótákat, és szerintem ő sokkal több dalt tud, mint én egyébként. Hatalmas repertoárja van, és nagyon szeretem, hogy énekel. Úgyhogy ők a kis zenekar. Ennek a magyar szlováti lemeznek semmiképpen nem lesz folytatása, az egyszeri és megismételhetetlen. Most kicsikét más irányt vesz az életem. Újabb lemezkészítés helyett az anyaságra fogok koncentrálni. Ez most már úgy tűnik, hogy biztos, de nem szeretnék kiesni a szakmából, és ugyanúgy folytatom a koncertezést, legfeljebb egy kis időre tűnök el. Amikor már úgy érzem majd magam, és a gyermekem is engedi, akkor biztos, hogy érkezni fogok újabb ötletekkel, mert soha nem tudok leállni.

0: Fortuna Media szolgáltatónon Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a híreket Breska Dániel szerkesztette. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást. A döntő miatt forgalomkorlátozásokra kezdődött számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt. A 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyermek súlyosan. A pécsi klinikára szállították őket. A jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A hatos főút érintett szakaszát lezárták. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és HÉV szerelvények beszerzésére fordítanak. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. Magyar Péter közösségi oldalán úgy reagált, az uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az Orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradó.

Óra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamosenergia hálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót támadtak az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárat Armavír város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok alakulhatnak ki, a szél átmenetileg megerősödik, napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.

0: A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
1: Van egy szó, amely egyszerre jelent táncot, zenét és történelmet. Ez a szó a verbunk. Köszöntöm Önöket! És ez pedig a Dankó Extra. Mai műsorunkban a magyar nóta egyik legmélyebb gyökeréhez jutunk el, a verbunkos világához. A mikrofonnál Budai Beatrix
2: és Sárközi Lajos.
1: A 18. század elején, 1715 után, amikor az állandó hadsereg felállítása szükségessé vált, kialakult egy különös szokás, a katonatoborzás tánccal és muzsikával történt.
2: Ez volt a verbuválás. A toborzás nem csupán adminisztratív aktus volt, hanem látványos ünnepi esemény. A katonák táncoltak, zenéltek, és ezzel csábították a fiatalokat a seregbe. Egy angol utazó, Robert Thomson 1793-ban így ír erről. A magyar huszárok látványa lenyűgöző volt. Sarkantyúik zengtek, a csizmák csattogtak, a ritmus pedig szinte magával ragadta a nézőt. Ez már nem egyszerű tánc volt, ez már színpad. És talán itt született meg valami, amit később úgy nevezünk magyar zenei karakter.
1: Én azt gondolom, már is zenéjünk egyet, méghozzá egy archív felvételről szóljon. Kócé Gyula és zenekara, verbunkost hallunk itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: a verbunkos előtti ősi gyökereink. Fontos megérteni, a verbunkos nem a semmiből született. A források szerint már korábban is léteztek olyan táncok, amelyek fegyverrel, férfias erővel és virtuózitással jártak együtt. Ilyenek voltak a hajdú táncok. Még Dózsa György kivégzésekor is említik a toborzó jellegű táncokat, vagyis ez a hagyomány mélyen gyökerezik a magyar múltban. A verbunkos tehát nem új, hanem egy régi világ folytatása. Ami viszont új, a funkciója.
1: A katonai toborzás új keretet adott a táncnak, kibővítette a szerepét, és ezzel együtt a zenéje is fejlődni kezdett. Korabeli leírások szerint a verbunkos zenéje a régi magyar népies muzsikából, valamint különböző idegen hatásokból alakult ki. Balkáni, közel-keleti, szláv és nyugat-európai elemekből. Ez a keveredés azonban nem gyengítette, hanem éppen megerősítette a műfajt.
0: Bea, mit szólnál hozzá, hogyha az archívumból keresnénk valami tényleg régi, jó verbunkos zenét?
1: Toborzóra gondolsz, mert hogy most azt emlegettük itt a katonai toborzás témájában, szerintem akkor már is rákeresünk itt az archívumban, az adatbázis. Nézzük, hogy milyen...
0: Hát az egyik az már nagyon szimpatikus nekem.
1: Melyik
0: még
1: az?
0: Pedig Magyar Imrei zenekara, és Bihari József szerzeménye, a Hadikóvester toborzó.
1: Jó, legyen ez, és ha nem csalnak emlékeim, akkor ez egy közel 100 éves archív felvétel lesz, úgyhogy kicsit recseg, ropogna, de hát az idővel ugye nem esedett ennek a minősége, és ha már toborzó, akkor a Hári Jánosból, Kodály Zoltán daljátékából is csendüljön fel a jól ismert toborzó dallam. Hallgassuk meg együtt!

0: A cigányzenészek szerepe sem elhanyagolható, ha verbunkos műfajt emlegetjük, sőt, mi több, elengedhetetlen. Hiszen a kulcs szereplő maga az előadó, azon belül is a cigányzenész. A forrás egyértelműen fogalmaz, a verbunkos stílus tulajdonképpen az előadók vonóján született meg, a hangszereiken keresztül. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a dallam számított, hanem az is, ahogyan megszólalt, ahogyan előadták. Nem volt véletlen, hogy a díszítések, cifrák, az ornamentika mind az előadó művészetének részeit képezték.
1: Ezáltal a hangszer körül járta a dallamot, nem egyszerűen eljátszotta, hanem újraalkotta. A lassú és friss részek váltakozása, a széles ívű dallamvezetés, a ritmus játékossága, mind-mind az előadói szabadság eredménye. És itt jön egy nagyon fontos gondolat. A verbunkos nem kottában született meg, előadásban improvizatív jelleggel. Ez az a pont, ahol már egyértelműen látjuk a kapcsolatot a magyar nótával.
0: Lali, én tudom, hogy te sok verbunkost repertoárodon tartasz, és a zenekaroddal is előszeretettel játszott, sőt, mi több, amikor testvéreddel, és ugye akár a trióval járjátok az országot, akkor így ebben a formában is szoktatok játszani ilyen ünneplő, abszolút, friss csárdásokat. Miben rejlik ennek a titka? Itt az improvizatív jelleget azt hogyan kell értelmezni, hiszen végeredményben ezek kiadásra kerültek kotta formájában. Akkor mitől improvizatív?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és egyben nehéz is megválaszolni, ugyanis én nagyon ragaszkodom ahhoz, ami a kottában van, mert attól lesz maga a verbunkos jelleg, viszont ahogy ezt az előbb mondottuk is, hogy vannak ezek a cifrák, és vannak ezek az úgynevezett betétek, amitől magyarosabb és cigányosabb is lesz egyben. Szerintem ez... lehet úgy is felfogni, hogy ezeket a betéteket mi rámuzsikáljuk a táncosnak a lábára. Hmm. És ettől táncolhatóbb is, és ad neki egy ilyen feszességet. Tulajdonképpen ez az improvizáció idézőjelben, amitől sajátosabb lehet egy verbunkos előadás.
0: Akkor most újra szemezgessünk a Magyar Rádió archívumából. A Magyar Állami Népi Együttestől is sok ilyen felvételünk van. Lali, kérlek, válassz egyet.
1: Mindjárt találtam egy olyat, az egyik kedvenc zeneszerzőm ebből a korszakból, Csámpai Ibónak, a Rózsavölgyi verbunkosát.
0: Hát akkor hallgassuk meg ezt, a Magyar Állami Népi Együttes muzsikál, és persze ifjabb Sárközi Lajos előadásában is találunk az archívumban verbunkost. Mikor a pénze elfogyott? Erről a dalról van szó, Bihari János szerzeményéről. Fogadják sok szeretettel.

0: Sok szeretettel köszöntjük az újonnan bekapcsolódó hallgatókat is. Ez még mindig a Danko Extra, a Danko Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. Mai témánk a verbunkos. A népi és művelt verbunkos. A verbunkos fejlődése két irányba ágazott. Az egyik a népi vonal, amely a cigányzenekarok révén él tovább, és megmarad a tánc és a közösségi muzsikálás világában. A másik a művelt irány, amely a szalonokba, majd a koncerttermekbe vezet. Itt jelennek meg olyan nevek, mint Lavotta János, Csermák Antal, Ruziska József.
1: Ők már tudatosan formálták ezt a stílust a kamarazenében zeneszerzői gondolkodással. Közben a városok is megnyitják kapuikat az új magyar zene előtt. A nyugati műveltség és a magyar dallamvilág ekkor találkozott igazán először, és ebből egy olyan zenei nyelv született meg, amely egyszerre modern és mélyen nemzeti volt. Akkor szemezgessünk most a Magyar Rádió archívumában Lavotta János szerzeményeiből, hiszen a nagy verbunkos triász egyik osztopos tagja volt ő, te jössz, Lali.
0: Én azt hiszem, hogy mindjárt találtam is egy kincset, ami nagyon érdekes, hogy jelen esetben nem Prímás és zenekar fog játszani, hanem a Kossuth Díjas Ökrös Oszkár cimbalomművész, és a Szigetvár Osromát fogja eljátszani.
1: Ez egy remek választás, de még emellé csatoljuk az első magyar körtáncot, amikor is a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál. Tartsanak továbbra is a Magyar Zene Rádiójával.

0: Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mikrofonnál Budai Beatrix
1: és Sárközi Lajos.
0: Ma a verbunkos műfaját boncolgatjuk egy kicsit, a nemzeti szimbólumunkat. A 18.-19. század fordulóján a verbunkos többé már nem csak zenei stílus volt, hanem egyszerre jelképpé vált. A források szerint, aki ezt a zenét elfogadja, magáénak érzi, az a magyar való tartozását is kifejezi.
1: Ez rendkívül fontos gondolat. A zene itt már identitás. A városok, a középosztály, a művelt réteg mind átveszi ezt a stílust, és sajátjává teszi. Még a legnagyobb európai zeneszerzők is felfigyelnek rá. Mozart, Beethoven, vagy akár Brahms is.
0: És hát ne felejtsük el, hogy Liszt Ferenc is előszeretettel illesztette be ezeket a zenei motívumokat, akár ritmusokat vesszük, a dallamvilágot, számos rapszódia is napvilágot Abszolút. Látott. Na de hát a verbunkos kilépett Magyarország határain túlra is, de persze mindvégig megmaradt magyarnak, és azt hiszem, hogy a mai napig ezzel a két elemmel, ha összekapcsoljuk a verbunkos műfaját, akkor eljutunk oda, hogy a mai klasszikus zene is, sőt a magyar nóta, és minden, ami cigány zene, az ide vezethető vissza, és ebből táplálkozik.
1: Teljes mértékig egyetértek, és mivel, hogy játszok rengeteg klasszikus zenét, én nagyon sok szerzőnek a műveiben érzem a magyaros, cigányos ízt. Következő felvételen a Magyar Állami Hangverseny Zenekar muzsikál Németh Gyula vezényletével. Ez egy 1999-es felvétel, ahol Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját játssza.

0: A Verbunkostól a Magyar Nótáig. Ahogy haladunk előre az időben, egy érdekes fordulat történik, mert a hangszeres verbunkos dallamokhoz szövegek kezdenek születni. A közönség ugyanis énekelni akar. Így alakul ki az a dalrepertoár, amely már közvetlen előképe a Magyar Nótának. Költők verseit illesztik a dallamokra, mint például Csokonai Vitéz Mihály sorait. Ez azonban nem mindig egyszerű, a dallam és a szöveg nem mindig illeszkedik tökéletesen.
1: De a folyamat már megállíthatatlan volt. A hangszeres zene dalokká vált, és megszületett az a világ, amelyből, ahogyan már említettük, később kinőtt a Magyar Nóta. Más néven a magyar népies műdal. De persze a mai adásban verbunkosokat sorakoztatunk fel, most már is jöjjön egy kesergő, ismét egy archív felvétel, Rácz Béla és Cigány zenekara játszik.

0: Kedves hallgatóink, el is érkeztünk mai műsorunk végéhez, melyben a verbunkos műfaj kimeríthetetlen tárházából hoztunk el önöknek jó pár gyöngyszemet. Hallottuk a teljesség igénye nélkül Bihari Csermák és Rózsavölgyi dallamait is.
1: Verbunkos műfaj egy olyan alapja a magyar cigányzenének, magyar nótának, amelyre a teljes 19. századi magyar zene épült, melynek segítségével a nemzetközi zenei szintéren is elismerést és nagyobb teret nyert a magyar muzsika. És itt jön a legfontosabb kérdés. Eltűnt-e?
0: Hát az a válaszom, hogy nem, mert minden magyar nótában és csárdásban, cigányzenében bizony ott van, minden díszítésben, minden hajlításban, minden fájdalmas vagy éppen örömteli dallamban. A verbunkos maga a múlt, a jelen és azt gondolom a jövő is egyben.
1: Hát és ez maradjon is így.
0: Maradjon is így. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Én bízom benne, hogy a mai verbunkos zenei utazás is kiváló kikapcsoló adást szerzett önöknek. Adásunk utolsó perceiben a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigányzenekar muzsikál. Németh László szerzeményét halljuk, melynek címe Emlékezés Biharira. Köszönjük megtisztelő figyelmüket munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is. További kellemes, szép hétvégét kívánunk önöknek. Búcsúzik Budai Beatrix
1: és Sárkozi Lajos.
0: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó szlotta Judit főbb híreink. Először röviden. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, hajnalban pedig már tömegverekedés tört ki közöttük a belvárosban. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani.
2: Fának hajtott reggel a pécsi aerobikus gyerekeket Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an sérültek meg, közülük két kisgyermek súlyosan.
1: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség.
2: Marad a napos nyári idő, majd kora este északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet napközben általában 26-31 fok között alakul, északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. Szurkolók tízezreit várják ma Budapestre az UEFA labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. A Puskás arénában a Paris Saint-Germain az Arsenallal mérkőzik meg Európa legrangosabb klubtrófeájáért. A hatóságok fokozott biztonsági intézkedésekkel készültek az eseményre, miközben a rendőrség a tegnap esti belvárosi szurkolói verekedés ügyében eljárást indított. Kocán Dávid összefoglalója.
3: A Paris Saint-Germain egy évvel ezelőtt története első bajnokok ligája győzelmét ünnepelhette. A francia csapat ma ismét pályára lép a klubfutball legrangosabb sorozatának döntőjében, ezúttal Budapesten. A Puskás arénában a címvédő PSG az Arsenallal mérkőzik meg. A 18 órakor kezdődő meccsre több tízezer nézőt várnak, emellett sokan lehetnek olyanok is, akik jegy nélkül érkeznek a fővárosba. A csapatok rajongóinak a Hősök terén alakították ki a központi szurkolói zónát, a Champions Fesztivált. Emellett külön rendezvényekkel is várják őket. Az Arsenal drukkerek a Városligetben a napozó réten, a PSG szurkolók az MTK Sportparkban követhetik a mérkőzést. Emiatt már reggel 6-kor lezárták a Dózsa-György út, a Stefánia út, az Ajtósi Dürer sor, a Tököli út és a Kerepesi út egyes részeit. Ezen kívül az Andrássy út, Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszára sem lehet behajtani, több helyen pedig parkolási tilalmat vezettek be. A korlátozásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni. A Budapesti Közlekedési Központ a tömegközlekedés igénybevételét ajánlja, több járat sűrített menetrend szerint közlekedik. A repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat ma csak a BKK buszai

0: és speciális járművek használhatják, közölte Csanádi Bálint, a Fődiszpécseri Központ és Zavarelhárítás vezetője.
1: Mind a 100-el, mind a 200-el sűrítve közlekedik. Külön 100-el járat indul innen a Terminál 1-ről, és külön 100-el járat indul a Terminál 2-ről. Mind a kettő a Deák Ferenc térre érkezik. A mérkőzés utántól viszont a Deák Ferenc tértől minden járat 3 perces, 4 perces követésben a Terminál 2-re közlekedik, úgyhogy megállít a Terminál 1-esen, és gyalog kell bejönni ide az épülethez.
0: A Budapest Airport várakozásai szerint a hétvégén mintegy 250 ezer utas fordul meg a repülőtéren, mondta a cég kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Amikor azt mondjuk, hogy extrém terhelés lesz a repülőtéren, akkor ott nem a nagy szavakat szeretnénk használni, hanem gyakorlatilag dupla utas számot kell kezelnünk ebben a 3 napban. Nyilván ez egy olyan mértékű utasforgalom, hogy plusz kapacitást kellett erre bevonnunk. Ennek érdekében újra nyitottuk erre a 3 napra az egyes terminált. Ide egyébként az Arzenál szurk, illetve a Wizz Air londoni járatai fognak indulni és érkezni, úgyhogy a Terminál 1-et gyakorlatilag teljes értékű terminálként üzemeltetjük ebben a 3 napban.
0: Valentinyi Katalin hangsúlyozta, az utazóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, ezért azt ajánlják, hogy a szokásosnál korábban induljanak el a repülőtérre. A közlekedési cégek mellett az országos mentőszolgálat is felkészült a BL döntő lebonyolítására. Györfi Pál szóvivő közölte, a Puskás arénánál 35, a szurkolói zónákban 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára.
3: Baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
0: A rendezvények lebonyolítását csak nem 4000 rendőr segíti a fővárosban, emellett fokozott ellenőrzésre kell készülni a főbb utakon és pihenőhelyeken, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A hatóságok intézkedésére már a döntő előestéjén történtek miatt is szükség volt. A belvárosban a két szurkoló tábor tagjai estek egymásnak. A verekedésben mintegy 60-an vettek részt. A rendőrség csoportos garázdaság büntet miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást.
4: A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket.
5: 50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a ma esti BL döntő, mivel a világ egyik legrangosabb sporteseményéről van szó. 450 millió foci rajongó nézi majd a meccset élőben vagy televízión keresztül. Ennek óriási marketing értéke van Magyarország és Budapest számára. Szilágyi Béla összeállítása.
6: Vendégek és szurkolók 10000-re érkeztek a döntő miatt most Budapestre. A legtöbben repülővel, ezért külön erre az alkalomra megnyitották a légi kikötő egyes termináját. A drukkereket külön charterbuszjátokkal szállítják a szurkolói zónákba. A belvárosban külön erre az alkalomra felállított információs pultoknál segítenek nekik. A kereskedők is készültek, a kávézók, a cukrászdák, a kiskocsmák és a pékségek már kora reggel kinyitottak. Számukra ez a nap az év egyik legjobb bevételével kecsegtet. A GKI gazdaságkutatónál kiszámolták, hogy akár 50 milliárd forint közvetlen gazdasági hatása is lehet a BL döntőnek, vagyis ennyivel többet költhetnek el a magyarok, és főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállásköltségek, a vendéglátóipari költségek, a közlekedéssel, a jegyvásárlásokkal, a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások teszik ki. Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és mondjuk vasárnap távoznak, átlagosan 300 000 forintot költhetnek el fejenként. Nem csak a sport, hanem a gazdaság szempontjából is kiemelt jelentősége van a budapesti BL döntőnek, az M1-nek nyilatkozó sportközgazdás szerint.
7: Egyedi egynapos sportesemények között ez a csúcs a világon, ennél nincsen nagyobb.
6: Szabados Mihály azt mondta, az úszó világbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés. A várakozások szerint legalább 100 000 szurkoló érkezhet a döntőre.
7: Ha ők mondjuk ilyen közel 1000 eurót elköltenek, akkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben, városimázs értékben kap, én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
6: Világszerte várhatóan 450 millióan nézik majd a döntőt a televízióban. A márka és marketing értéket, amit Budapest ezzel a döntővel kap, hagyományos eszközökkel vagy reklámokkal nem tudná elérni. Szakemberek azt is kiemelik, hogy a BL történetében még sohasem volt olyan rendező város, amely ne zárta volna nyerességgel a legrangosabb kupadöntőt.
4: Itt a Krónika.
5: Letért az útról, majd fának ütközött a reggeli órákban egy autóbusz Pécs és Hirt közelében. A sofőr a helyszínen életét vesztette, 23 utas pedig megsérült. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
8: Letért az útról, majd fának ütközött egy autóbusz ma reggel a 6-os számú főúton Pécs-Hirt közelében.
5: Tájékoztatta a Krónikát az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság Baranya vármegyei szóvívője. Horváth Nikola Csilla elmondta, a pécsi hivatásos tűzoltókat reggel 17:30-kor riasztották a balesethez.
8: Az egység a helyszín biztosítása mellett átvizsgálta az autóbuszt, majd feszítővágóval kiszabadították a sofőrt és kiemelték őt a roncsból. A műszaki mentés teljes útlezárás mellett zajlott.
5: A balesetről a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autóbusz Pécs felől Budapest irányába közlekedett, amikor Hirt térségében eddig tisztázatlanokból áttért a szembejövő sávba, majd az út mellett egy fának ütközött.
9: A buszban összesen 28-an, köztük felnőttek és gyermekek is utaztak. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette.
5: Közölte Berlász Viktória. A Pécsi Sport Non-Profit ZRT Pécsi Sportiskola közleményben tudatta, hogy a bérelt busszal aerobik szakosztályuk utazott a fővárosba a Magyar Kupa második fordulójára. Közölték, a buszon 19 versenyző, 3 edző és 6 szülő, valamint a sofőr tartózkodott. A tragédiával kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán azt írta, hogy 11 mentőegységet riasztottak a helyszínre. Hozzátették, egy férfi a helyszínen életét vesztette, 2 kislány súlyos sérülést, alsó végtagi csonttörést, 21-en pedig könnyebb sérülést szenvedtek. A sérülteket a helyszíni ellátás után a pécsi klinikára szállították. Péterfi Attila, Pécs polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy a város minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak. Azt is közölte, hogy meglátogatta a klinikán a buszbaleset sérültjeit. A baleset okait a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja.
10: Déli Krónika.
5: Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadíthat fel az Európai Unió Magyarországnak. Magyar Péter a bejelentéskor azt mondta, ha Brüsszelben ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen járod a sűrűbben. A brüsszeli lapok viszont nem ennyire optimisták. A Politikó szerint a pénteki egyesség egyelőre csak elvi jelentőségű. Mészáros László összeállítása.
11: Hogyha itt ennyi pénzt lehet kapni, akkor szívesen jövök sűrűbben is Brüsszelbe.
12: Magyar Péter nem titkolta örömét Brüsszelben, amikor az Európai Bizottság elnökével bejelentette, sikeresen megállapodtak 16,4 millió euró felszabadításáról. A miniszterelnök történelmi győzelemnek nevezte, hogy a kormánya mintegy 6000 milliárd forintnak megfelelő uniós forráshoz férhet hozzá.
11: Hazavisszük ezeket a pénzeket, ahogy ígértük, Magyarország újjáépítésére, a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások helyreállítására, fejlesztésére, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére.
12: A kormányfő közölte, hogy a 16,4 milliárd eurós keretből 4,4 milliárd jut kohéziós célokra. 2,2 milliárdot oktatásra és kutatásra, 2 milliárd eurót új vonat és hívszerelvények beszerzésére, 1,5 milliárdot az elektromos hálózat felújítására fordítanak.
13: It has only been a few weeks, but we can already feel a strong wind of change across Hungary.
12: Még csak néhány hét telt el, de a változás szele már is erősen érezhető Magyarországon, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, a bizottság és az új kormány azonnal megkezdte a jogállamisági és korrupciós aggályok kezelését, ami a befagyasztott uniós források felszabadítását is lehetővé teszi. Kiemelte, Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, megerősíti az integritás hatóságot, felülbírálja a közbeszerzési szabályokat, és fokozatosan felszámolja a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Bár a bizottsági elnök szavai gyors fordulatot sugallanak, sajtóhírek szerint a háttérben jóval óvatosabb a hangulat. A brüsszeli politikó szerint a bizottságban dolgozó tisztviselők a pénteki egyességet inkább elvi jelentőségűnek tekintik. Kiemelik, hogy ez még nem a pénzek tényleges felszabadításáról szól, hiszen a forrásokat az uniós jog megsértése miatt zárolták Orbán Viktor kormányzása alatt. Nem egyeztünk meg a pénzek kifizetéséről, mondta egy magasrangú bizottsági tisztviselő a Politikónak. A hivatalnok úgy fogalmazott, megállapodtunk egy kötelezettségvállalási listában, amelyek teljesítése esetén augusztus 31-ig megtörténik a pénzeszközök kifizetése. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról biztosított mindenkit, hogy a kormány végrehajtja a kifizetések feltételeként szabott reformokat.
14: El kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány. Azt hiszem 71%-ával rendelkezünk a képviselői helyeknek a Magyarországgyűlésben. Úgyhogy ha egy influenza járvány van, akkor is képesek leszünk ezeket a jogszabályokat elfogadni.
12: Nagyon nagy munka lesz augusztus végéig minden feltételt teljesíteni. Erre hívta fel a figyelmet a Külügyi Intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, hogy a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szupermérföldkő összesen 350 kisebb lépésből áll.
15: Ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni. Ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
12: A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
5: Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát. A döntés 8 gazdasági társaságot érint, derül ki a Magyar Közlöny hivatalos értesítő mellékletéből.
4: A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesítenie a társaságok vezetőit. Az intézkedést az előző tárcavezető által kiadott 2022-es szabályzat alapján hozták meg, abban ugyanis szerepel, hogy a miniszter magához vonhatja ezeket a jogokat.
5: Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon. Erről Ursula von der Leyen beszélt, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Brüsszelben. A kormányfő bejelentette, a kormány fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, amivel visszaadja az egyetemek autonómiáját. Ez kell ahhoz, hogy a modellváltó egyetemek újra részt vehessenek az Európai Csere programban. Jakab Szintia összeállítása.
16: Good news, Hungarian students can also be again part of the Erasmus community.
17: Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek, fogalmazott Ursula von der Leyen pénteken Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke szerint már a következő tanévtől újra csatlakozhatnak a diákok az Európai Ösztöndíj programhoz. Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből, mondta a bizottság elnöke. Az Erasmus az Európai Unió egyik legismertebb oktatási programja. A résztvevők egy vagy akár több fél évet is eltölthetnek külföldön, amihez ösztöndíjat is kapnak. A magyar egyetemisták egy része azonban több mint 3 éve nem vehet részt a programban. 2022. decemberében ugyanis az Európai Unió kizárta a 21 modellváltó magyar egyetemet a csereprogramból. Brüsszel szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatban nem voltak megfelelő garanciák az átláthatóságra és az összeférhetetlenség kizárására. Először a Corvinus Egyetem került alapítványi fenntartásba 2019-ben. Később újabb intézmények csatlakoztak. 2020-ban hónapokon át tiltakoztak az átalakítás ellen a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói. Az SZFE ügye országos politikai vitává vált. De a program folytatódott. Néhány év alatt összesen 21 egyetem került közérdekű vagyonkezelő alapítványok alá. Például a MOME, az Állatorvosi és több vidéki tudományegyetem is. Az Orbán kormány akkor azzal érvelt, hogy az új rendszer gyorsabb döntéshozatalt, rugalmasabb működést és több fejlesztési lehetőséget biztosít. De sokan arra figyelmeztettek, hogy sérül az egyetemek autonómiája.
18: Az egyetemek szabadságának visszaadása.
17: Választási győzelme után Magyar Péter arról beszélt, hogy az egyetemi autonómia helyreállítása fontos feltétele az uniós források felszabadításának. Leszögezte, az egyetemi rendszer átalakítása lesz az egyik első és legfontosabb kormányzati intézkedés.
19: Nincs ilyen terv, hogy állami gyámság alá helyezze bárki az egyetemeket.
17: A kormányfő kedden a parlamentben hangsúlyozta, senki nem akarja állami gyámság alá vonni az egyetemeket. Azt is mondta, már egyeztetnek az érintett alapítványokkal és az intézményekkel.
19: Egészen másra kell fordítani a magyar adófizetők pénzét, mi egyeztetni fogunk erről, és higgy el, hogy egy olyan megoldást fogunk találni, ami elfogadható lesz, és sokkal jobb lesz a magyar felsőoktatási intézményekben tanítóknak, és természetesen tanulóknak is.
17: A miniszterelnök Brüsszelben azt is bejelentette, hogy augusztus 31-ig megszűnnek azok a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek nem működtetnek egyetemeket. Mások mellett például az MCC-t fenntartó közérdekű alapítvány is megszűnik nyár végén.
5: 11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására, erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő azt mondta, ha Kijev a magyar javaslatokat elfogadja, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijevi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával. Ambrus Robert összeállítása.
20: Példátlan erejű orosz támadás zúdult Kijevre egy hete. Több ember meghalt, iskolákban és lakóházakban keletkezett kár. Az ukrán elnök akkor szokatlan nyíltsággal őrült barmoknak nevezte az orosz vezetést. Volodymyr Zelenszkij most újabb Kijev elleni orosz csapásra figyelmeztet. Vannak hírszerzési jelentéseink arról, hogy Oroszország újabb komoly támadásra készül. Arra kérjük az embereket, hogy figyeljék a légiriadókat és maradjanak biztonságos helyen. Mentőszolgálataink készültségben állnak, figyelmeztetett az ukrán elnök. Az orosz elnök közben arról beszélt, Oroszország nem akarja megtámadni Európát. Vlagyimir Putyin szerint az európai vezetők hazugságot terjesztenek, amikor erről beszélnek. Mindaz, amit ők tesznek, arra szolgál, hogy folytassák az Oroszországgal szembeni összetűzést, és igazolják a saját túlzott költségvetési kiadásaikat, mondta Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők továbbra is azzal vádolják Moszkvát, hogy nem akar békét. Brüsszel közben azon dolgozik, hogy újabb szakaszba lépjenek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Magyar Péter azonban többször egyértelművé tette, hogy Ukrajna háborúban álló országként még évekig nem lesz alkalmas az uniós tagságra.
19: Készek vagyunk egy új fejezetet nyitni.
20: Magyar Péter pénteken Brüsszelben arról beszélt, a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítását várja el Kijevtől. Magyarország csak ebben az esetben támogatja a csatlakozási tárgyalásokat. A kormányfő azt mondta, 11 pontos javaslatot dolgoztak ki.
19: Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
20: Az Európai Bizottság elnöke ugyanezen a sajtótájékoztatón megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz. Teljesen világos az elvárásunk, ha Ukrajna és Moldova minden feltételnek megfelel, akkor tudjuk megnyitni az első tárgyalási fejezetet. Ukrajna és Moldova nagyon keményen dolgozott és dolgozik azon, hogy a szükséges reformokat életbe léptessék, mondta Ursula von der Leyen. A Kiev Independent közben arról ír, 9 pontban már megállapodott egymással a magyar és az ukrán diplomácia. A lap egy elemzőre hivatkozva kiemeli, Orbán Viktor nem volt érdekelt a kárpátaljai magyarok ügyének rendezésében, inkább belpolitikai célokból konfrontálódott Kievvel. A Kiev Independent szerint Magyar Péter ezzel szemben konstruktív uniós partnerként pozícionálja magát.
5: Ukrajna újabb haditámogatásokra számíthat nyugati szövetségeseitől. Finnország például 125 millió eurót ad Kijevnek. A háborúban álló ország minden segítségre számít, ugyanis az orosz csapatok folyamatosan nyomulnak előre. Részletek Iváncsik Attilától.
1: Több lakóház és hivatali épület is a földdel vált egyenlővé a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor orosz légi csapások érték a régiót. A kijevi vezérkar jelentése szerint az orosz hadsereg Iskander típusú nagy hatótávolságú rakétákat és szárnyas rakétákat is bevetett. Ukrajna válaszcsapásként az oroszországi Krasznodár megyében található Fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. Tagarog városánál repülőtér, tankerhajó és üzemanyagtározó is lángolt. A kijevi sajtó arról ír, hogy az elmúlt két hónap ukrán légi csapásainak következtében Oroszország elvesztette dízelgyártási kapacitásának ötödét. Közben Ukrajnát továbbra is kiemelten támogatják nyugati szövetségesei. Legutóbb Finnország jelentette be, hogy 125 millió eurót ad Kijevnek, amelyet főleg hadi kiadásokra költenek. Kanada is új bejelentést tett, közösen fognak drónokat gyártani Ukrajnával.
5: Magasrangú kubai katonai vezetőkkel találkozott az amerikai déli parancsnokság vezetője. A találkozón azonban a kubai hadügyminiszter nem vett részt. Kuba gőzerővel készül az esetleges amerikai beavatkozás elleni védelemre. A pánik hangulat egyik oka, hogy a napokban megérkezett a Karib-tengerre egy amerikai repülőgép hordozó, amelyről bármikor pusztító támadást indíthatnak a Szigetország ellen. Részletek Montel Neriktől.
21: Az amerikai katonai bázison találkozott a Guantanamo-bőlben a kubai hadsereg magasrangú parancsnokaival az amerikai déli parancsnokság vezetője pénteken. Habár a felek pozitívan nyilatkoztak a biztonsági kérdésekről folytatott egyeztetésről, a kubai hadsereg vezetője nem vett részt a találkozón. Álvaro López Mieira hadügyminiszter Havanna közelében felügyelt egy hadgyakorlatot, ugyanis a Szigetország továbbra is készül az amerikai beavatkozásra. Az Egyesült Államok jelentős haderőt vezényelt a térségbe. A USS Nimitz repülőgép hordozó és az azt kísérő hadihajók a múlt héten érkeztek a Karib-tengerre. Hasonló csapatmozgások előzték meg idén Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablását Caracasból, valamint az iráni háborút is. Donald Trump kormánya pedig egyre nyíltabban beszél arról, hogy le akarják váltani a kubai vezetést. Kuba nagy bajban van, ugyanis számukra sajnálatos módon egy rakás inkompetens kommunista vezeti az országot. Kommunistának lenni rossz, inkompetens kommunistának lenni viszont a legrosszabb, fogalmazott az amerikai külügyminiszter. Kuba rendkívül nehéz helyzetben van. Az egyre súlyosbodó amerikai szankciók miatt a korábban turistákkal teli terek és éttermek most üresen konganak. Régen tele volt az étterem vendégekkel. A spanyol királyi párnak is főztünk már. Január óta viszont mindenki csak lemondja a foglalásokat. Magyarázta egy szakács. A tovább gyűrűző üzemanyaghiány folytogatja a gazdaságot Kubában. A gyakori áramszünetek miatt a munka nehézkesen halad. Ráadásul a lakosság élelmezése is egyre nagyobb kihívást jelent. A külföldről érkező segélyek nélkül a lakosság vélhetően éhezne. Az Egyesült Államokban menekült kubaiak alig várják, hogy megindítsa a katonai beavatkozást Washington. Szerintük a tárgyalás nem megoldás. Hatalmon van a tökéletes kormányzat ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést. A kommunistákkal ugyanis nem lehet tárgyalni. A szélsőségesek az erőszakon kívül másból nem értenek. Erre bizonyíték Venezuela és Irán is, mondta egy kubai menekült. Katonai beavatkozása azonban egyelőre még nem került sor, bár a Donald Trump vezette amerikai kormány már számtalanszor utalt erre a lehetőségre. Miguel Díaz-Canel kubai elnök pedig a napokban arról írt közösségi oldalán, hogy egy katonai támadás vérfürdőhöz vezetne, a következményei pedig beláthatatlanok lennének.
4: Fél egy lesz 2 perc múlva.
5: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani. Elmondtuk, hogy fának hajtott reggel a pécsi aerobikos gyerekeket Budapestre szállító busz. A sofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. És hamarosan beszámolunk arról, hogy elkezdődött a Közmédia Erdélyi Fesztiválja, a 12. Duna Napok programsorozata Torockon.
10: Déli krónika.
5: Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthonstart programnak köszönhetően. Erről beszélt a bankmonitor.hu vezető pénzügyi elemzője. Argyelán József elmondta, a kezdeményezés hitelhatása abban is érezhető, hogy egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlanvásárlást.
2: A legutóbbi statisztikák szerint az adásvételek kétharmadához kapcsolódik valamiféle lakáshitel. A szakértő hangsúlyozta, a fix 3%-os hitel a kölcsönpiac alakulását is befolyásolja. A hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthonstarthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál alacsonyabban tartja az Otthonstart kamatát. Argyelán József arról is beszélt, hogy a program felpörgette az ingatlan árakat, tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb reál ár emelkedését rögzítette a piac. A szakértő ugyanakkor a következő időszakban már a lakásárak stagnálására számít.
3: Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon kilőttek az Otthonstart program indulása követően, ott már lehet látni akár árkorrekciókat is, mondhatni azt, hogy többet tudnak alkudni.
5: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
5: Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az elmúlt időszakban kialakult európai piac túltermelési válsága egyre rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. A magas import nyomás miatt a hazai gazdák nem tudták értékesíteni burgonyájukat, így sok kis és közepes termelő feladta a termesztést. Részletek Zilai Zsuzsannától.
22: A csapadék hiány miatt a termelők száraz talajba ültették a burgonyát, de nem csak a szárazság, hanem a fagy is jelentős károkat okozott. Erről beszélt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatási Intézetének vezetője. Polgár Zsolt kiemelte, csak az öntözés nem jelent megoldást a jelenlegi problémákra, egyéb intézkedésekre is szükség van.
23: Vissza kellene duzzasztani az altalaj rétegekben az elvesztett vizet, a talajvizet magát. Csak felülről öntözve a felső 20-30 cm-es réteget nem oldja meg nekünk mondjuk az alföld kiszáradását és a burgonya termesztés sem.
22: Polgár Zsolt úgy fogalmazott, Európában összeomlott a burgonya piac, amely már tavaly ősszel látható volt. Egyfelől volt egy túltermelési válság, mert 5%-kal több burgonyát ültettek, mint korábban, majd az import-export egyensúlya is felborult.
23: Ez párosult még azzal, hogy feldolgozó ipart sújtó anomáliák, ugye, Oroszország felé nem tudott az ipar szállítani. Kína, India, ami korábban nagyon nagy importőr volt, Európai Unióból fagyasztott hasábúrony a chips termékekre, most már exportőrré avanzsált elő, tehát nem, hogy vennének, hanem most már ők is ugyanazokra a piacokra próbálnak értékesíteni, és hát az USA is védővámokat alkalmazott az európai termékekre. Tehát ez így egyszerre adódott össze, és kialakult az a helyzet, hogy Nyugat-Európában gyakorlatilag ingyen vagy még ráfizetéssel, tehát hogy egyáltalán elvigyék a termelőktől a burgonyát, azért fizettek a gazdák.
22: Ezzel szemben Magyarországon nem nőtt a termés átlag, de a nagy mennyiségű importtermékek miatt a gazdák nem tudták értékesíteni a termékeiket. Az intézet vezetője hangsúlyozta, mostanra a nyugat-európai készlet csökkent, így április-májusban már nagyobb volt a belföldi burgonyára is a kereslet. A jelenlegi helyzet azonban továbbra is kiszámíthatatlan, ezért egyre több termelő dönt úgy, hogy nem ültet tovább burgonyát, ami miatt hosszú távon csökkenhet a termőterület hazánkban.
5: Szakácsok mérik össze tudásukat a Torockói Duna napok mai rendezvényén. A versenyen családok és baráti társaságok bizonyíthatják főző tudásukat. A fogásokat szakmai zsűri értékeli és díjazza. A helyszínről Birtalan Albert tudósított.
0: Az idei tematika az erdélyi ízek, ez az, amit minden szakácsnak, minden versenyző csapatnak bele kell csempésznie abba az ételbe, amit készít. Itt a Dunanapok hagyományos főzőversenyén az a nagyon fontos, hogy a csapatok egymással megmérkőznek, de mindeközben azért egy barátság is kialakul közöttük, hiszen itt tényleg az a lényeg, hogy a különböző kárpát-medencei magyar versenyzők összemérik tudásukat, és hát egy kicsit az ízeket is egymásnak megmutatják.
5: Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Az OMS 2018-tól országszerte ingyenes képzéseket biztosít az életmentés iránt érdeklődőknek. A programot a nyári hónapokra új elemekkel bővítették ki. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
6: Légzést vizsgálunk, ez az. Körülbelül 10 másodpercig, ha nem lélegzik, akkor sajnos újra kell éleszteni.
7: Az újraélesztés lépéseit mutatják a hősképzés egyik tanfolyamán. Az Országos Mentőszolgálat programjának lényege, hogy az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt az OMS megyeszékhelyi mentőállomásain. A népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki, mondta az OMS szóvivője.
8: Mi azt halljuk, hogy a világ egyik leggyönyörűbb hivatása az életmentés, és szeretnénk, hogyha ezt mások is meg tudnák látni, megizlelni, ezért bővítettük ki a programot, most már hősképzés plusznak hívjuk. Arra gondoltunk, hogy a nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak, vagy az idejükkel talán jobban tudnak gazdálkodni, és ha ez így van, akkor nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés, egy kicsit bepillantást nyerhessenek a mentők világába, a sürgősségi ellátás világába, a segítőhivatásnak érezzék meg a szépségét.
7: Györfi Pál hozzátette, a program pályaorientációs jelleggel is bír.
8: Természetesen ide bárki eljöhet, annál is inkább, mert hozzánk nem csak pályakezdők jöhetnek dolgozni, hanem tulajdonképpen bármelyik korosztályból nagyon sok példa van arra, hogy érett felnőttként valaki pályát módosít, de arra is, hogy mondjuk az alapfoglalkozása mellett megtalálja a helyét egy ilyen segítő hivatásnak is az életében, úgyhogy bárki előtt nyitva van a kapu.
7: A szakember arról is beszélt, hogy az érdeklődők mikor és hol csatlakozhatnak a képzésekhez.
8: Minden megyében megteremtjük a lehetőséget, minden hónap első hétfőjén, az első az már rögtön most lesz, ugye a következő hétfőn. A részleteket, hogy hol lehet jelentkezni, ez pedig a mentőszolgálat honlapján www.mentok.hu lehet megnézni.
7: Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
5: Kihirdették a közmédia Süsüke Mesés Világa című rajzpályázatának nyerteseit.
2: Imre Zita, marketing és kommunikációs vezető emlékeztetett. A pályázatot az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió írta ki Csukás István születésének 90. évfordulójára. Hozzátette, a 3-10 éves korosztálynak meghirdetett rajzpályázatra mintegy 400 gyermek küldte be alkotását.
24: Süsükét a világűrbe varázsolták a gyerekek a rajzaikkal. A festményeken és a képeken látható, hogy fantasztikus bolygók, csillagok, holdak és minden, aminek a gyermeki fantázia határt szab, minden megjelent ezeken a csodás fotókon. A mai gyereknapi rendezvényen 40 gyermeket díjaztunk, legügyesebbek és legkreatívabb alkotásokat állítottuk ki, és lehet megtekinteni őket itt a műpában a mai nap.
5: Új programmal hívja fel a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára az óvodások figyelmét a Miskolci Regionális Hulladékkezelő Cég. A Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője hangsúlyozta, felkértek egy írót, hogy írjon mesekönyvet a hulladékgazdálkodásról, a történeteket pedig gyakran a kukás autón szolgálatot teljesítő munkásoktól hallhatják a kicsik.
2: Ladányi Roland hangsúlyozta, a programmal a szemétszállításban dolgozók is meg tudják mutatni magukat, javítva ezzel a szakma társadalmi megítélését. Az ügyvezető emlékeztetett arra is, hogy évente több ezer gyermeket fogadnak a telephelyükön, hogy kiscsoportos foglalkozásokon ismertessék a megfelelő hulladékkezelést.
9: Ami a különlegességünk, az a kreatív hozzáállás, az a kreatív gondolkodás, amivel magát a hulladékgazdálkodást megközelítjük, és hát minden akciónkban, minden versenyre való felkészülésben, de akár a hétköznapjainkban is ez ott van, és alapvetően ez adja azt az egyediséget, amit mi képviselünk az országban vagy a világon.
5: A hétvégén tartják a 21. Pomázi Lovas Majálist a Magyar Vár táborban, ahol különböző gyorsasági és ügyességi versenyekkel, látványos bemutatókkal várják a látogatókat, mondta a szervező Magyar Vár Alapítvány létrehozója.
2: Herpai Sándor hangsúlyozta, a 7777 méteres lovasváltó verseny, a Pomázi Derbi például Európa szerte különleges versenyszámnak számít. Hozzátette, a gyermekek többféle kézműves foglalkozáson, csatajátékon is részt vehetnek. Vasárnap, gyermeknap alkalmából lesz bűvész bemutató és bábszínházi előadás is.
11: Ma este még gyerektáncházba is várjuk, és a lovasmajális szombatesti záró rendezvénye a Lóbál, ami egy olyan táncház, amikor mindenféle lovas játékok vannak a szünetben. Tehát a gyerekeknek egyébként nagyon sok élményfoglalkozást terveznek zene és művészet együttes erejével címmel például.
10: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint több jármű rohant össze az M2-esen Bác előtt. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a forgalmat. Felborult egy autó az M25-ösön, az M3-as felé, az 5-ös kilométernél. Csak a belső sáv járható. Motorossal ütközött egy autó a 4-es főúton a 48-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Többek között a Puskás Aréna és a Hősök tere, valamint a Deák Ferenc tér környékén forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
5: A nap második felében egyre több felé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, helyenként viharos széllökésekkel és jégesővel. Rengetegen töltik a mai estét a szabad ég alatt a fővárosban. Mire számíthatnak? Förhéz Adrient kérdezem.
14: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A következő órákban az záporok zivatarok zöme a Dunántúlt érinti. A legfrissebb modellszimulációk szerint azonban a futballmérkőzés időpontjában a fővárost is súrolhatja egy-egy zápor. Jelenleg úgy tűnik, hogy nyugat felől. A következő órákban gomolyosodik a felhőzet, és a nedves labilis légtömeg kedvező feltételeket teremtett a záporok és zivatarok kialakulásához. Ezek az előttünk álló éjszaka fokozatosan gyengülnek, majd lecsenkenek. Holnap a nap első felében nyugodtabb lesz a légköri helyzet. A sok-sok napsütést, gomoly és fátyol felhők zavarják meg. Délutántól azonban a Dunántúl nyugati-délnyugati szegletében újabb záporok és zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet jelentősen nem ingadozik. Holnap a napkelte pillanatáig 8 és 18 fok közé frissül fel a levegő. Délután pedig 25-26 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
5: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a technikai munkatársak Dancsó Mária és Bényi Csaba nevében is. Köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva viszont.
10: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
15: Az emberi nem egészben tekintve örökre virágzó növény, minek egyfelől hervadó virágai mellett, másfelől szünet nélkül újak és újabbak fakadnak, s nyílnak ki. Kölcsey Ferenc költő soraival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. május 30-án szombaton is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk egészen két óráig. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Ugye ismerősen cseng ez a Csárdás cím. Hát most hallgassuk is meg. Morvai Károly és Tüttő János szerzeményét Szeredi Krisztina nyújtja át a Dankó család tagjainak, ifjabb Sánta Ferenc zenekarának kíséretével. Majd Pataki István arról énekel, hogy egy asszonynak 9 a leánya. Hallgassuk meg, jó rádiózást kívánok!

Kék ne felejts virágzik a tópartján. Serli Lajos és Kazalicki Antal nagy nóta slágerét most Szász Kati nyújtja át a Dankó rádió hallgatóinak, majd Bányai Márton a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgóval érkezik, ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Fogadják sok szeretettel!

És most pedig, kedves hallgatóink, egy nagy becsben tartott rádiófelvétellel folytatjuk műsorunkat 1975-ből. Hallgassuk Madarász Katalint és Béres Ferencet. Népdalcsokor csendül fel itt, a Dankó Rádióban.

Hankó József és a zenekar a Húzza a talpalávalót a folytatásban, majd tartunk egy kis szünetet, de ahogyan azt már megszokhatták, 13 óra után 4 perccel folytatjuk műsorunkat.

0: Műsorajánló.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a híreket Breska Dániel szerkesztette. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a hatos főúton Pécs és Hírt között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek. Két kisgyermek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Pécs polgármestere közölte, hogy a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. Ma este lesz a Bajnokok Ligája döntő, amit idén Budapesten a Puskás Arénában rendeznek. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek indultak el jegy nélkül a fővárosba. A legtöbben repülővel érkeznek, ezért megnyitották a Ferihegy 1-es terminálját. A hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén található, ahol futballprogramokkal és szórakoztató műsorokkal várják a drukkereket. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikuzor Dan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vladimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, de jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. A csütörtöki megállapodás szerint 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet és folytatják a tárgyalásokat az iráni atomprogramról. Sikerült kimenteni 5 embert egy laoszi barlangból, több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. Két férfit még keresnek a hatóságok. Az aranyután kutató csoport azután szorult be, hogy az esőzések miatt víz borította el a barlang egyetlen kijáratát. A csapat 8. tagja azonban még ki tudott menekülni, ő riasztotta a hatóságokat. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazahsztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. Egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak, holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra. Dankó Pista népszerű csárdását most Farkas Tozika, a Dankó Rádió.

Jó, Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekes nyújtja át Radics Ferenc és a zenekarának oldalán egy 1995-ös hangfelvételen, majd Merán Lajost halljuk és a 100 virágú a határ című dalt. További kellemes időtöltést kívánok.

Szóka Júlia, Karcagi Nagy Zoltán, Kalina Enikő és Kollár Katalin nóta felvételei sorakoznak fel a soron következő dal összeállításban. Azért csillag, hogy ragyogjon, indul így az első, majd az utcára nyílik a kocsma ajtó, majd a Jaj, de magas ez a vendégfogadó, és a Szerettem egyet, Szerettem kettőt című dalt halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: jobb kezem, szervusz babám.
1: Dankó Rádió. Szolnokon FM 101,2. A magyar zene rádiója.

Kedves hallgatóink, most egy igazán nagymúltú, prémás Berki László és Cigány zenekara játszik. Egy remek asztali muzsikát hallunk.

Egy ismeretlen szerzőtől maradt ránk az Esti Szél című dal, amit 2015 áprilisában Gáspár Ani is elénekelt a Thália Színház mikroszínpadán megrendezett Dankó Klub előadásunkon. Hallgassuk meg Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kísérletét.

Mészáros András, az ifjú magyar nótás generáció egyik oszlopos tagja, a Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgót el is énekelte még egy korábbi stúdiókoncertünkön 2024. augusztusában. Hát hallgassuk meg ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével, majd Sánta Zsolt, az a szép, akinek a szeme kék, és a Hallod-e nótás füttyös szép vadár című csárdással érkezik ezúttal képzeletbe színpadunkra, még végül a bátaszéki ropogóssal zárjuk a csokrot, és ekkor már Gyulai Erzsébetet halljuk.

0: számsimul elrabolja szívemet. Erről a híres váltó szép, minden édes vagy a lánya szép.
1: 2025. decemberében a díjátadóval egybekötött Dankó gálánkon elhangzott Kodály Zoltán Este a székelyeknél című műve is. Hát hallgassuk meg a gála zenekart idősebb Sárközi Lajos vezetésével itt a Dankó Rádió.

Dócs Péter és Kapi Gábor nótázik a folytatásban. Egyben szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Még egészen 2 óráig jó ebédhez szól a nóta. És már is együtt énekelhetünk Dócs Péterrel, valamint Kapi Gáborral. A Százados úr seje haj, és a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz című csárdással megyünk tovább. Jó szórakozást kíván minden kedves hallgatónknak, Budai Beatrix.

place of fishermen. Ugyan fiú, szép élet, ott katona élet. Csak az a baj, sejtfaj, csak az a baj, hogy nehéz a fishermen. Biófából sejtfaj, biófából nem csinálnak koporsót. A bokának sejtfaj, a bokának nem írnak búcsúztatót. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója.

Uġu statuja, barna kisztány seje, oj, barna kisztány lesz a megsiratója. Ágyúkajó lesz annak a uġu statuja, barna kisztány seje, oj, barna kisztány lesz a megsiratója.

Gáti Pál, Nagyi Bolya és Benedek Fék Katalin nóta felvételeire még akad időnk a mai műsorban, így hát hallgassuk meg a Te akartad, hogy így legyen, a Szórja a nap aranysugarát, a Kincses Kolozsváron és az Icipici kis galambom című klasszikus magyar nótát. Fogadják sok szeretettel!

Egy kis cimbalom muzsika vár ránk a mai adásunk utolsó perceiben. Én ezzel búcsúzom már önöktől. Bicskei Géza és kis együttese játszik már is. Egyben jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban jön Gál Zoltán 2-től 5-ig a Kívánság műsorral, majd 5 órától Popovics László várja önöket egy kedves Dankó Rádió hallgatóval, a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Gangó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk

0: A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a híreket Gál Andrea szerkesztette. Ma este lesz a Bajnokok Ligája döntője Budapesten a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek indultak el jegy nélkül a magyar fővárosba. A hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén található. Magyar Péter miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. A fővárosban jelentős lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikuzor dán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Sikerült kimenteni 5 embert egy laoszi barlangból, több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. Két férfit még keresnek a hatóságok. Az aranyután kutató csoport azután szorult be, hogy az esőzések miatt víz borította el a barlang egyetlen kijáratát. A csapat 8. tagja azonban még ki tudott menekülni, ő riasztotta a hatóságokat. Pécsi aeróbikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek. 2 kisgyermek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. Több balatoni és veszprémi intercity interrégió kerülő útvonalon jár, a vasúti jegyeket a volán járatokon is elfogadják. Visszahelyezi koporsójába azt a cseh szent koponya erekjét, amelyet néhány hete lopott el egy férfi. Szent Lembergi Zdislava koponyáját a testtől elkülönítve állították ki, és ez nem tetszett a tolvajnak. Az erekjét betonba öntötte és egy folyóba akarta dobni. A tettest a rendőrség elfogta, a koponyát sikerült megmenteni. A koponya erekjét ma még meg lehet nézni, majd a szent koporsójában helyezik el, és soha többé nem látható. Lembergi Zdislava a 13. században élő cseh nemesasszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. 1995-ben II. János Pál pápa szentté nyilvánította. Jelenleg 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet az országban, északkeleten van hűvösebb. Délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, a szél zivatarok környezetében megélénkül. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket május utolsó hétvégéjén, szombat délután itt a Kívánság műsorban. Töltsék velünk a délutánt. A szerkesztő Nemes Neki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma a Jankákat és Zsanetteket köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik május 30-án születtek. Kenderesbánhalmán Majzik Istvánné Terikének 85. születésnapja alkalmából szívből szeretettel kíván még nagyon boldog éveket, jó egészséget, szeretett családja körében, a rokonok, barátok, szomszédok örömére is Júlia és Laci, Sárosi Katalin énekel, jó lenne 120 évig élni.

Bárendás Ferencné kérte a következő nótát Gyöngyösről, Szilvási Margitot Lakatos Sándor zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

Szegeden, Weisz Vera főorvosnőnek minden jót kíván sok szeretettel, János, közös szülővárosukból. Solti Károly énekel, szeretnék május éjszakákon letépni minden orgonát.

Gyömrőről Huszics né férjének kérte egyik kedvenc nótáját, Farkas Zsoltot a száztagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri, Szőke kislány csit-csit-csit.

0: öregszik, egyedül a mérges asszony öregszik.
1: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
2: Bicskére, Kerekes Ivánnak 60. születésnapjára nagyon boldog éveket kíván édesanyja, és a kis dédunokának meg neve napja lesz, Hellácskának sok boldogságot és nagyon jó egészséget kíván a dédmama. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
1: Igazán örülök a hívásának, és nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Cserháti Zsuzsa énekel, édes kisfiam.

Sófa Viné Zsuzsának Egerbe barátnője Katalin küldi a következő dalt. Kalmár Magdát Burakovács Andor zenekara kíséri. Csajjel édes.

Debrecenben szomszédasszonyától, Zsuzsikától búcsúzik, és születésnapi alkalmából is emlékezik rá szeretettel Németné Margó. A Kunhegyesi Idősek Otthonában özvegy Törtszéki Gyuláné Esztike néninek nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel Marika és Márton családjukkal. Kalmár Pált, Farkas Béla zenekara kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Sütő Istvánné Kerekiből, Tornai Andrástól kért egy nótát, kísér Hankó József zenekara, Kalapomon Piros Rózsa. Kalapomon.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Dankó Rádióban is nagyon népszerű Peller Károly színész, táncos, komikus munkásságának felvételeiből válogatunk, az alkalom, hogy a héten volt a születésnapja. A következő dal címe Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Pajkos Antal Lászlóné vagyok, Debrecenben lakom családommal. Szüleim Bana István, apám, Pogácsás Borbála anyám, Hajdudorogon vannak eltemetve. Emlékezve rájuk, kérném, hálás szívvel gondolok az édes jó apámra című dalt. Köszönettel, jó egészséget kívánok önöknek.
2: Köszönöm a hívását. Koltai Zoltán énekel, kísér Suki András zenekara.

Volt a ma szemet fénye kincse. Számomra a nagy világon nincs

0: mult om a szemet fénye kincse. Számomra a nagy világon nincs több ilyen drága ember, mint te.
1: Május 27-én ünnepelte 76. születésnapját Wurzel Mária a felvidéki Bakán. A szép ünnep alkalmából nagy szeretettel köszönti férje Ignác, lányai Zsuzsika és Mónika, fia Jankó, veje Attila és az unokák. Sok-sok boldog esztendőt kívánnak még a szeretett nagyinak. Kovács Kati énekel, mindig veled!

Szakács Istvánné Monorról kérte a következő szilveszteri gála estfelvételt, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kíséri fiab Sárközi Lajos zenekara. Jó estét kívánok!

Timárné Marika, Moson-Magyaróváron szeretné meghallgatni a következő nótát, Szentendrei Klárát Boros Lajos zenekara kíséri. Imádság már az is, ha szemedbe nézek.

Zsedényiné Ildikó édesapjának küldi a következő nótát, sok szeretettel Nád udvarra. Kulcsár Istvánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod?

nemzet jó kedvem van, hogy a búrhat bálat imat ne tudj.

se danzo di aro, pugno búmo, dala, bimot, ne lasso. Domjanné Ildikó öccsének küldi sok szeretettel a következő dalt Nyíregyházára. Kazall László énekel, Öregszel Józsi.

0: Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Hencidán Nagy Lászlónak 60. születésnapja alkalmából jó egészséget, nagyon boldog éveket kíván családja körében. Szíve minden szeretetével, Júlia és Laci. Molnár Ferencet Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Nótás kedvű volt az apám.

Szabudiné Irénke Miskolc Tapolcán szeretné hallani a következő dalt. Gombos Maja énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Te vagy az én boldogságom csillaga.

0: poco promenato anche d'est. E bisogna capitare il vanne che poco, poco promenato anche d'est.
1: Remek dalcímeket mondok a következő óra kínálatából, a kanyargó Tisza mentén. Asszonykám, adj egy kis kimenőt, kell még egy szó. A hírekig Olaj János zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: 1000 jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követik a döntőt. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezet védelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózat fejlesztésére, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hév szerelvények beszerzésére fordítanak. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét mára virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárat Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök tegnap. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a Hormuzi szorost. Utóbbi Iránnak is érdeke lenne, azonban Teherán atomprogramjáról továbbra sem tudtak megegyezni a felek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazahsztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Meghalt Trácser László újságíró, közölte a Magyar Katolikus Rádió. Trácser László a 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió szegedi stúdiójának munkatársaként dolgozott. A Katolikus Rádióban az utóbbi években heti 2 alkalommal sugározták tudósításait. Trácser László 86 éves volt. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül. A hajnali 10-18 fokról 24-30 fok közé melegszik a levegő.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Csizmadia Sándornak felesége kérte a következő nótát Szeghalomból. Tarnai Kis Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!
3: Halljátok, cigányok!

0: Húzzátok, húzzátok, szívetekről, ahogyan csak tudjátok. Húzzátok, húzzátok, szívetekről, ahogyan csak tudjátok. Becigányok, barátok, tesod a jó kedvet, csinálok.
1: Unokájának 18. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván alapról, Farkasné Terike, Balogh Kálmánt és a Méta együttest halljuk, Erdő, Erdő, Erdő, Marosszéki Kerekerdő.

Bazsó Tibornénak, feleségének szeretettel küldi a következő nótát nyírmedgyesi hallgatónk, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, kísér Szomora Zsolt zenekara, Icipici kis galambom.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Halló, jó napot kívánok! Katona Gyuláné vagyok Sápról. Szeretném köszönteni Berki Lászlónét és unokáját, Berki Lénát, születésnapjuk alkalmával. Isten éltesse őket sokáig, szeretetben, békességben, kedves családjukkal együtt. Szűcs Judittól szeretném kérni a születésnapra. Köszönöm szépen, Erzsike. Viszont hallásra.
2: Örülök, hogy telefonált, Erzsike. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket. Szűcs Judit énekel, születésnap.

Szívküldi-szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják ma is 5 óráig. Falucskai Néteri Zalaegerszegen Éliáns Tibortól várja a következő nótát, Bangó János zenekara kíséri, Tilinkó nóta.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Peller Károly felvételei közül. Az apropó, hogy a héten volt a születésnapja, Isten éltesse, most Oswald Marikával énekel duettet, a Budapesti Operett Színház zenekara kísér, Asszonykám adj egy kis kimenőt.

Nagyberényben Csehe Lászlónak és feleségének Marikának 56. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok szeretettel kíván hosszú, boldog életet, egészségben, megértésben, sok-sok éven keresztül fiúk Szilárd és lányuk Melinda, Budai Beatrix és Egri József énekel, kísér Baranyai István zenekara, az oltáron Fehér Liliom.

0: Páti Zsoltné Dombóvárról kérte a következő nótát, Újvári Marikát Csóka Gyula zenekara kíséri, nem jó, minden este a kapuba kiállni.
1: No!

viselem. Stefánné Marika Békés Csabán szeretné hallani egyik kedvenc nótáját. Bárány Pál Lászlót Puka Károly zenekara kíséri. Szép a rózsám, nincs hibája.

Edvardi Zsanettet barátnője Emese köszönti névnapi alkalmából Sopronban, kedvenc dalával, Dolhai Attila énekel, Kell még egy szó.

Jászárok szállásról Stefán Tiborné kérte a következő dalt, melyet férjével együtt hallgat. Boros Jolánt, Lakatos Sándor zenekara kíséri, a toronyban hétsoros a Garádics.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném kérni, meghallgatni szüleim emlékére a Nincs már hová hazamenni című dalt, és ezzel szeretnék emlékezni még nővéremre és bátyámra, Ilonka Tiszaföldváról. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Fényes György énekel, kísér Rácz Géza zenekara.

Szépvölgyi Jankát Szombathelyen szeretettel köszönti édesanyja névnapja alkalmából. Tolcsvai László felvételét küldi neki az első villamos.

Csongrádról Kóczi Ján Tiborné kérte a következő nótát. Nógrádi Tóth Istvánt Sárközi Béla zenekara kíséri. Esküvő lesz nem sokára.

0: ott vársz. Boldogságnak ez a titka, hűségemet viszonozza, százszor a te csókozzád. A szerelmet most is érzem, ha átölel tőlem, beülsz, csókot vársz. Boldogságnak ez a titka, hűségemet viszonozza, százszor a te csókozzád.
1: Törőcsikné Ilonka Egerszalókon szeretné meghallgatni a következő dalt. Nádasdi László és Berki Béla zenekara kíséri. Hóvirág, hóvirág.

Keresztesné Juditnak barátnője Anikó küldi Juditta dalát Szentendrére, Házi Erzsébetet és a Földényi kórust halljuk.

Remélem, van kedvük a következő órát is velünk tölteni. Mondok néhány csalogató dal címet. Az a sárga liliom, tűzpiros virág, harangszót hozott a nyáresti szél. A hírekig Lendvai Ferenc zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Milyen volt akkor a Gyuri?
3: Mint egy görög isten.
2: És milyen most?
3: Mint egy antik görög isten.
4: Kompromisszum képesnek kell lenni, igen, szerintetek?
2: Muszáj, mert mindenkinek vannak rossz tulajdonságai.
4: Egyet mondj. Nem maradtunk.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaclicken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futball szurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták

0: egyeztetett, amelyek mintegy 3400 nyugállományú katonát képviselnek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Vóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek. Két kisgyermek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd az árokba hajtott. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást. Pécs polgármestere közölte, hogy a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart holnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film rajzfilm stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendékei a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a Dunántúlon és északkeleten zápor zivatar kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok valószínű. A pontos idő 16 óra 4 perc.
1: Szívködi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánság műsort. Nagymamájának, Seresné Jolánkának sok-sok szeretettel küldi a következő dalt. Mezőberénybe, Brigitta, Csala Juditot, Sárközi Béla zenekara kíséri. Kék a kökény.

Újpesten Holocsi Editnek sok-sok szeretettel küldi a dalt, és köszöni, hogy gyakran meglátogatja Eszter. Aracki Lászlót a Magyar Rádió és Televízió vonhostán zenekara kíséri, az a Sárga Liliom.

Meckó Sándorné Komáromból kérte a következő nótát, Jákó Vera énekel, Kísér Magyar Imre zenekara, Rózsakertben, hogyha járok.

Kavalérné Éva Szegedről férjének kérte a következő dalt sok szeretettel. Kis Károlyt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Zagyva Sándorné, Gyuláról, férjének kérte kedvenc nótáját, Bányai Mártont Patai Zoltán zenekara kíséri. Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a stábot! Egy nagy szerelemre emlékezve szeretném kérni Tűzpiros virág című felvételt Kovács Erzsitől. Köszönöm, Faller Gyula Sűrsápról.
2: Az emlékezésben mindig jó barátaink a szép örökzöld slágerek. Kovács Erzsi énekel, Tűzpiros virág.

0: Csoki Mihályné hosszú pályából kérte a következő nótát férjének. Szabó Sándort, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Kimegyek a Nyíregyházi vasútállomásra.
1: Kimegyek a Nyíregy.

Androvicsné Kati testvérének szerencsre küldi sok-sok szeretettel a következő dalt. Hajnal Nikolettet Tordai Zoltán zenekara kíséri, harangszót hozott a nyáresti szél.

Babits Károlyné Turkevéről, Farkas Rozikától kért egy jó nótát, kísér Radics Ferenc zenekara, Felvégi ház, Alvégi ház.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Peller Károly munkássága előtt tisztelgünk, a héten volt a születésnapja. A következő interjú részletben arról mesél, hogy az operettben nem csak kitűnően kell énekelni és színésznek lenni, hanem bizony akrobatikára is szükség van.
1: Amikor az operettekben ilyen akrobatikus mozdulatok vannak, azokat ki kell gyakorolni, meg össze kell szokni, hogy hogy fogja meg a másik a másikat, hogy az a pillanat jöjjön, amikor együtt vesztek lendületet, tehát hogy a ritmusnak meg a testnek össze kell szoknia. Hát ugye a legegyszerűbb ilyen táncos komikus szubrett figura ez a repülő, amikor a fiú megfogja a lánynak a kezét, meg az egyik lábát, és akkor így körbeforgatja. Hát ezt mi sokat gyakoroltuk nálunk otthon Soroksáron a Füvön. A szubrett táncos komikus partnerségnek a legláthatóbb jele, hogy gyakorolnak, hogy mondjuk a szubretten nagyon sok kék-zöld font van. Tehát, hogy sok eséssel jár, míg megtanulja az ember a figurát. A másik ilyen nagy akrobatikus szám, amit az Oswald Marikáiktól örököltünk, az úgynevezett székes szám. Az Induljunk van egy helynek az Imre Zoltán által készített koreográfiája, és attól például rettegnek a szubrettek. Pedig igazából egy bukfencet kell csinálni a fiú hátán, és megfogni a széket, és áttenni magad előtt. Jó, nyilván nem ennyire egyszerű. Egyszerűen le kell győzni ezt a félelmet. Én nagyon türelmes vagyok, sőt, hát ugye a növendékeimnek is szoktam ezeket a figurákat tanítani, és mondjuk kívülről könnyebb, mert akkor ott van egy fiú, aki csinálja, én meg állok oldalt, és megfogom, meg biztosítom, hogy ne essen le. Tehát az sokkal könnyebb.
0: Most Szendi Szilvi és Peller Károly énekel a Csárdás királynőből. Te rongyos élet! Szajt!

Szívküldi szívnek szívesen kívánság műsorunkat hallják ma is 2-től 5-ig. Körmöcinél Piroska szeretné meghallgatni Ózdon a következő nótát, Cselényi Józsefet idősebb Magyar Imre zenekara kíséri, Őszi Rózsa, Fehér Őszi Rózsa.

Kényes Istvánnak lánya küldi kedvenc nótáját Bakonszegre, Turpinszky Bélát Boros Lajos zenekara kíséri, nagy a feje, búsuljon a ló.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szép Lakiné vagyok. Kérném szépen, hogy napfény a jégen. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok.
2: Köszönöm a hívását, Fenyő Miklós énekel, Napfény a jégen.

Makainé Erzsikének legjobb barátnője, Zsuzsa küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Békés Csabára, Szőlős Jelmesét Szalai Antal zenekara kíséri, Muskátli, Muskátli, Muskátli virága.

0: Mikula Béláné Szegedről férjének kérte a következő nótát, Szabó Szilviát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Csoka, Potyka, Kecsege.
1: Ránézett, mosolygott,

Fehérvári Tiborné Kőszegen szeretné meghallgatni egyik kedves dalát, László Annit Lakatos Sándor zenekara kíséri, Illa Berek, Nádak Erek.

Édesanyámat, Mádai Eszter Jankát Gyulán szívem teljes szeretetével köszöntöm Janka nap alkalmából. Kívánok minden szépet, jót, legfőképpen nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet. Szerető lánya Anikó Aliz. Cserháti Zsuzsa is Korda György énekel. Maradj még!

Mezőkeresztesen Madár Ferencné várja a következő nótát, Talabér Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri, 33 rózsafámon.

Bíró Zsanettnek Székesfehérvárra két barátnője küldi névnapja alkalmából kedvenc előadójától a következő dalt a Herz című musicalből Sándor Péter énekel.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió műsor folyamában a következő órában Popovics László várja önöket. Tudod-e még azért Nótám című népszerű műsorával? Ma az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat. A kívánság műsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, és holnap is várom mindannyiukat délután 2-kor itt a kívánság műsorban. Most Sárközi Sándor zenekara játssza a Monti Csárdást. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló.
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futball szurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik meg a döntő helyszínét. Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt a közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. A BL döntő 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges, presztízs beruházásokra fordítja a kormány, hanem oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy történelmi jelentőségű megállapodás született, és ezzel elhárult minden.

0: Teket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárat Armavír város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A tegnapi drón támadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikus Zordán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbben csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratta Oroszország konstancai főkonzulátusát. Vlagyimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész az objektív vizsgálatra, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Súlyos baleset miatt lezárták a 36-os főutat Tiszavasvári és Nagycserkesz között. Egy traktor és egy autó ütközött, mindkét jármű kigyulladt. A traktor vezetőjét mentőhelikopter a Nyíregyházi kórházba szállította, a személygépkocsi sofőrjét oltás közben holtan találták meg az autóban. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor zivatar kialakulhat. A helyenként erős lesz a szél. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: lesz kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én. A csúda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk sül újból a tarkarék. Mindenütt morgon a illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, szökjen a tal, jöjjön a csonka, az este takar. Már ez a kis kap a domb tetején, gyere oda, édes, ott légyegyén. Érjen az élet, szökjen a tal, jöjjön a csonka, az este takar.
1: A Dankó Rádiót hallgatják, jó napot kívánok! Benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor kezdődik. A következő egy órában az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből fogunk válogatni. Várjuk továbbra is jelentkezésüket, 061-759-6071-es a telefonszámunk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Tartsanak velünk, itt a Dankó Rádió, benne pedig tehát a Tudod-e még az én nótám című műsor.

0: Klasszikó Rádió. Rába Szent Andráson FM 105,2. A magyar zene rádiója.
1: Kis kutya, nagy kutya, nem olgat itt.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Innultem című műsort hallgatják, Ilonkával beszélgetünk, hiába süt a világra. No, ez a dal, igen, ez miért került ide?
1: Hát ez azért került ide, ez az édesapámnak a nótája, és hát mint említettem is, hogy mindig vidám, nótás ember volt, amit én is tőle biztos örököltem, és itt ezt az egy sztorit hagyd meséljem el, hogy hát olyan 13-14 éves lehettem, és az édesapámmal elmentünk Budapestre kabátot vásárolni, és nem kaptunk kabátot, betértünk lemezboltba, hát ugye akkor még voltak a lemezlejátszók abba az időbe, és bevásároltunk mi nagy bőszen 800 forint, az nagyon nagy pénz volt akkor,
0: igen,
1: lemezeket. Abba volt minden, Kovács Apolónia, minden, csak magyar nóták. És amikor hazatértünk, ugye anyukám vált, és hogy hol a kabát. És akkor mondtuk, hogy hát ezt vettük. Na, azt mondja, most akkor ezt magad köré rakod, és járhat benne.
0: Ha esik az eső, akkor nyugodtan a lemezgyűjteménnyel lehet védekezni.
1: Igen, és nekem onnantól mindig hatakarítottam, ha akármit csináltam, biztos, hogy ezek a lemezek szóltak, és ugye mivel ugye a kocsmában dolgozott apu, ott mindig volt, mindig rendezek bálokat, farsangi bálokat, ott is ugye a cigányzene szólt örökké. Ő is mindig elvette a Prímásnak a hegedűjét, mintha tudott volna játszani. És imádta ő is, és hirtelen 2003-ban meghalt. Tudtuk, hogy beteg, egy kis érszönkület, egy kis az, de mégis váratlanul ért a halála, és soha nem bocsájtom meg magamnak, hogy a temetésre nem vittem neki a cigánzenét. És ezért mondtam, hogy na most itt akkor legyen, szóljon az ő nótája ebbe a műsorba, ha sikerült bekerülnöm.
0: Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy hogyan lehetne ezt feloldani, hogy megbocsásson saját magának, de mindjárt ki is találta. Hiszen
1: igen,
0: most ugye sokkal több embernek le tudjuk játszani, mint mondjuk ahányan voltak a temetésen, bár az is, igen, elképzelhető, mivel ugye ő volt a falu kocsmárosa, hogy rengetegen voltak a temetésen.
1: Nagyon sokan voltak, elképesztő, igen. Augusztus 7-én halt meg. Nagy meleg volt, de annak ellenére nagyon sokan voltak, nagyon szerették őt, és hát pedig akkor is már én ebbe a segítségbe benne voltam, amit most is csinálok, és mégis olyan váratlanul ért.
0: Igen. Hát és akkor most pótoljuk, jó?
1: Jó.
0: Játsszuk le a dalt.
1: Köszönöm.
0: Itt a Dankó, köszönöm, Rádióban. És hogyha megengedi, akkor pont erről jutott eszembe, hogy mennyien voltak a temetésén, hogy nemrég voltam Baranya megyében, Kátolyban egy temetésen a nagymamám testvérét, Vince bácsit temettük, aki tavaly lett 100 esztendős. És elképesztő, hogy hányan voltak a temetésen. Nagyon, igen, jó ember volt, és tisztelettel emlékeztem, igen, én is rá. De most akkor emlékezzünk az édesapjára ezzel a dallal, jó? Itt a Dankó Rádióban Ilonka kérésére jön tehát a Hiába süt a világra.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk, a 100 esztendős Erzsike nénivel, és azt mondta Erzsike néni, hogy legyen a műsor végén valami vidám is, úgyhogy kiválasztotta a Kék a kökény recece című felvételt. No, miért szerette volna, hogy vidám dal is legyen egyébként?
1: Hát azért, mert eléggé vidám természet vagyok, tetszik tudni. Van, amikor olyasmik történnek, mint tavaly is. Jó, azon túl vagyunk, ennek így kellett lenni. És a saját megnyugtatásomra
0: ugye
1: is.
0: Most azok számára, akik most kapcsolódtak be a műsorba, említette Erzsike néni, hogy tavaly ugye sok-sok szerettét elvesztette. Ez volt az, amit az imént felemlegetett. Szóval ennek ellenére azért fontos az, hogy kiegyensúlyozott és vidám is legyen, ugye?
1: Igen. És máig is szeretem a rádiót, tévét, a Magyar Nóta van, azt nem hagyom ki, mert hát ugye időmilliómos vagyok, szerkesztő úr, az időmben minden belefér. De gondolkozni nem nagyon szeretek, hát a múltra vissza-vissza, de akkor mindig elszomorodok, és annak nincs jó vége. Mindig vidám dolgokról szeretek beszélgetni és gondolkodni, és ilyen a természetem.
0: Egyébként az édesanyja, vagy az édesapja volt ilyen?
1: Édesanyja is nótás volt, de édesapa meg nem volt olyan munka, amit egyedül csinált. Ha fúrt, vagy faragott, vagy valamit egyedül csinált, az biztos, hogy dalolt. Jó hangja is volt, tenor hangja volt, énekkarba volt. Szóval nagyon-nagyon sok éneket, vagy nótát tanultunk tőle sokat, mert kétszer-háromszor eldalolta. Én már megfogtam, már tudtam én is. De akkor mondjad már te is, kislányom, és mondtam akkor vele, és valahogy ilyen otás család voltunk. Pedig hát ugye említettem, hogy 17-en voltak az édesapámék testvérek, és nagyon sok munkával kellett megélni neki, a 80 éves volt, hogy elment, itt hagyott bennünket nagyon sok munkával, mert ő volt a legidősebb, aztán nagyon jó tanuló is volt, és akkor, mikor vége volt a, mert még akkor 6 osztály volt, 3 ismétlő. Vége volt a 3 ismétlőnek. Az igazgató felkereste a nagypapát, hogy engedje tovább a gyereket, ő tanítatja. A tanító úr mondta, ő kitanítatja, engedje tovább a gyereket, mert nagyon jó eszű gyerek. És azt mondta a nagypapa, hogy ő a legidősebb, már ő 13 éves korában tud segíteni, mert dohányosok voltak, palánta, meg ez az minden.
0: Értem, úgy, tehát azt termesztették.
1: Azt termesztették, igen, és már nagyon sokat tudott segíteni. Úgyhogy azt mondta édesapa mindig, hogy már alig várták, hogy hazaérjen az iskolából, letette a táskát, meg ebédest, és már el volt készítve a palánta, minden a taligára, mert ugye akkor még nem volt se kocsi, se ló, se semmi, és a saját erővel tolták ki a palántot.
0: És már vitte is, és segített.
1: És segített.
0: Na,
1: igen.
0: Hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, a történet végén. Kék a kökény recece, Erzsike néni kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban. Kék.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Valéria kedvenceivel. Ne hallgass az emberekre. Hát ezt szokták mondani azok, akik igazán kiegyensúlyozottak az életben, hogy nem nagyon érdeklik mások igen. véleménye. Erre tetszik gondolni, vagy valami teljesen más dolog miatt jutott eszébe ez hát a dal?
1: Konkrétan arra gondoltam, miután nagyon nagy a korkülönbség közöttünk, hogy ne piszkáljanak bennünket ezért, mert a mi szívünk, lelkünk az annyira összhangban van, annyira egymásra tudunk hangolódni, hogy nem foglalkozunk azzal, ha esetleg külső szemlélő véleményt alkotna erről a mi kapcsolatunkról. Én azt figyelmen kívül hagyom, nagyon szeretjük egymást, nagyon tiszteljük és értékeljük egymást, mert mondtam a drága páromnak is, hogy ha én egyszer elmegyek, mert már koromnál fogva, mert hogy a 81-et betöltöttem, hogy olyan nőt keressen magának, a szeretet, a szerelem nem elég. Nagyon kell mind a kettő természetesen, de az is kell hozzá, hogy felnézek a férfire, akit szeretek, értékeljem, becsüljem, tiszteljem. Ezek mind a velejárói egy jó párkapcsolatnak. És ezért ebből a megfontolásból gondoltam erre a dalra, hogy nem kell azzal törődeni, hogy az emberek milyen szemmel nézik ezt a kapcsolatot, hogy ilyen nagy a különbség, mert mi nagyon szeretjük egymást, és nagyon jól érezzük együtt magunkat. Én a családját is szeretem, tisztelem a lányait, az unokáit, szóval ez viszont is így van, az én gyermekeim is nagyon szeretik őt, ez annyira jó kapcsolat, hogy nem tudom, nem merem azt mondani, hogy 100 évben egyszer létezik egy ilyen kapcsolat, mert az talán túlzás lenne, de szóval amit hallok így másoktól, hol az egyik fél, hol a másik fél piszkálódik, úgy kell elfogadni minden embert, amilyen, és nem megváltoztatni, mert minden ember más, úgy kell elfogadni. Amilyenek, nem kell senkit megváltoztatni. Ha szeretem, akkor úgy szeretem. Ha nem szeretem, akkor vagy elfogadom, vagy nem, de bántani, meg piszkálódni, meg megváltoztatni, az senkinek nem fog menni. Én így gondolom.
0: Szerintem nagyon magvas gondolatok voltak ezek, és azt gondolom, hogy tényleg ez az ideális párkapcsolatnak az egyik receptje, de hát ezt valami elképesztően nehéz megvalósítani a hétköznapokban. Igen, nem nekem igen. Egyébként, tehát hozzám ez nagyon közel áll, és azt gondolom, hogy meg kell adni mindenkinek tényleg a szabadságot, és igen, a tiszteletet és szeretetet, és nem kell megváltoztatni a másikat. Tehát ez a gondolat hozzám közel áll, de tudom, hogy ez nagyon nehéz ugye a hétköznapokban megvalósítani sokaknak. Akkor inkább így fogalmazok, így helyesebb igen. A megfogalmazás. De miért olyan nehéz, mit gondol másoknak?
1: Hát nem tudom, ez mentalitás kérdése, én úgy vagyok ezzel a dologgal, kedves László, hogy ha szeretek valakit, akkor igen, figyelembe kell venni az ő igényeit, az ő elgondolásait, és egyensúlyba kell hozni a kettőt, hogy amit én kérek tőle, hogy kicsikém, drága szívem, mostan ezt szeretném csinálni, ide kellene menni, vagy bármi egyéb, vagy ő mondja. Tegnap például színházban voltak a családjával. Természetesen, hát ha ő így tervezte meg, akkor menjenek, jól érezték magukat. Úgyhogy én nem csinálok ebből soha problémát. Két ember, aki úgy gondolkodik, hogy szeretetbe, tiszteletbe tartja a párját, az mindent meg tud beszélni egymással.
0: Igen. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről köszönöm mindez szépen. Eszébe jutott, és köszönöm szépen, hogy elmondta. Ne hallgass köszönöm az szépen. Emberekre. Lente Lajos előadásában jön ráadásul a felvétel Valéria köszönöm kérésére. Szépen. Itt a Dankó Rádióban.

0: is.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a hát Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk, az Ergo felvételével megyünk tovább hamarosan. Baldag a katona. No, mikor volt ön katona? Melyik esztendőben?
2: Hát ilyen 79 és 81 között voltam katona. Egy korábbi műsorban beszélgettünk már a katonaságról, de sok minden nem fért bele abban a beszélgetésben.
1: És akkor most pótolhatjuk.
2: Néhány olyan érdekes dolog, amit jó szívvel mesélek el, mert tényleg érdekes élmény volt.
1: No, meséljem.
2: Ilyen volt többek között az ezred érező gyakorlat, amikor Bakonyi bekártottunk, és igaziból éreszlőszerekkel ment a harcászat, és ez harckocsi támogatással volt. És akkor esett le az állunk, és rácsodálkoztunk a harckocsikra, és ijesztő is volt egyben, hogy menet közben terepen ment a harckocsi, nem kis sebességgel, és az ágyúcső az mozdulatlanul a célra irányult, nem mozgott a harckocsival együtt. Célra tartott a ágyúcső. És több kilométerre lévő teherautó maketteket telibe lőtték a harckocsivók. Ez egy hihetetlen élmény volt, tűrünk pár méterre, hogy az megtörtént és láttuk, az mind a mai napig érdekes.
1: Igen.
2: Volt egy érdekesebb dolog is. Volt egy kísérző őrmesterünk. Róla az előző adásban beszéltem, és amikor az alakiképzésnél volt a hatás bemutató, hogy melyik fegyver milyen hatást tud elérni, ő elég sajátos módon mutatta be a nyeles kézigránátot. Ugye azt kell tudni a nyeles kézigránátról, hogy a palást irányban van repett hatás, tenger irányban nincs repett hatás. Sőt, félkézzel ereszkedett, a rohamfűszor tetejére széthúzta a gránátot, élesítette, a rohamsapka tetejére rátette a gránátot, és ott robbant föl a gránát. Ezzel demonstrálta, hogy tengelyirányú repesz hatás nincs, paláskirányú repesz hatás van csak. Igen ám, csak ez az őrmester szerette a tütüt is. Mint általában akkoriban ez jellemző volt.
1: Milyen szakzsargonnal fogalmazta meg, igen? Na, és mi történt?
2: Hát, kicsit filompottam.
1: Igen.
2: Kicsit szellős volt a feje, és meglibbent, és egy repesz levitte a fülét. Az edzetpanaszok akkor jutottam ezt a fajta bemutatást.
1: Igen.
2: De hatásos volt nagyon, tehát azt látni, hogy a fején robban a gránát, az nagyon hatásos volt. És ami érdekes volt még a katonaságnál, 80-ban déli szomszédunk halálakor volt 3 napos háborús veszélyharckészültség. Az úgy nézett ki, hogy a technika a záró motorra kint volt a laktanyódvaron, valamennyi ilyen nappal járt a motor, valamennyien új gyakorló ruhát kaptunk, megkaptuk a fegyvereket, lőszert, alakzatba közlekedhettünk, ruhába aludtunk 3 napon keresztül, és fel voltunk arra készülve, hogy bármikor jön a parancs, azonnal indulunk. Tehát voltak olyan élmények a seregben, ami mind a mai napig emlékezetes élmény.
1: Igen, egyébként édesapám is mindig szeretett beszélni a katona éveiről. Ez egy konkrét téma volt visszatérően. Egyébként önnek is vannak ilyen régi vidám történetei, mert ezek érdekesek voltak inkább, technikailag érdekesek, amiket elmesélt. Ilyen vidám történetek is megmaradtak a katonaság éveiből?
2: Hát volt jó pár, mert annak idején mi mentünk négybatossági munkára. Első lépcső szövész ezrednél voltam katona a Dunántúlon, Nagy Kanizsán, és Budapestre jártunk négybatossági munkára. Ott aztán sok minden előfordult, mert ugye keveredtünk a polgári dolgozókkal, a rengeteg konzervet kaptunk ellátmányként, legtöbbször gazdát cseréltek ezek a konzervek, jó barátságok alakultak beszélgetés közben, közös estéket tartottunk, beszélgetős estéket, jártunk táncolni, tehát voltak ilyen jellegű dolgok is.
1: Értem. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, amiről eszébe jutottak ezek az igazán érdekes technikai részletek. Jöjjön tehát a Ballaga katona, az Ergo felvétele Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban.

további kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tutta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 146. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi, iskolázatlan üveggyári munkásnő életrajzi elbeszéléseit 1997-ben. Kocsis Rózsi nem pusztán feleleveníti gyermekéveinek híven megőrzött élményanyagát, nem csupán leírja életét, mint a naív emlékezők legtöbbje, hanem megírja a személyesen átélt valóságot. Prózájában a szociográfiai hitelesség hamisítatlan költőiséggel párosul. Az ő sorait idézzük.

ahol télen a fonó, ott a tánc is. Nyáron kinn a szabadban, az udvaron, a csűrben. Mi a fizetés? A legényeknek, akiknek van jármos marhájuk, fát visznek az erdőről szekérrel, vagy elmennek napszámra, s még fizetnek is. Ki van szabva egy bizonyos összeg, ez a házbér. A zenész cigányokkal külön egyezkednek, mert a három utcán három táncház van. Így négy fiú összeszedi a többiektől a pénzt a cigány számára. Ezeket úgy hívják, hogy cigányfogadók. Ők intézkednek, hogy mikor lesz tánc. Minek a nyavajának kell még hétköznapi táncot csinálni? Nem elég vasárnap?

Ugye milyen jól táncolunk? Kicsi Rózsi, mondta boldogan, és még magához akart szorítani, de én oda tettem a könyököm. Törölgetem az izzadságot az arcomról. Oda jött a szeretőm. Adod Rózsit, hogy táncoljak én is? Adom hát, legyintett. Nesze, vigyed ezt a szegény rongyost. Jól közrefogott, s úgy jártuk a csárdást. Milyen jól lehet azzal menni, aki jól tud táncolni. Kacagva, beszélve tánc közben megállunk, megszusszanunk. Benne a lelkem szaporán mondja, szeretem, szeretem. Igen, már más tölelek, mással táncolok, de még mindig szeretem. Valamit hagyott a szívemben. Nem tudok választani a kettejük közül. De igen, reánézek. Hiszen magamba folytanám a szerelmet, szerelmes vágyaimat, de ezt sem teszem meg. Azért születtem, hogy kacagjak, táncoljak, szerelmes legyek. Ó, te gyötrelmes, szíveket tépázó, furcsa szerelem!

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait Tintér Gabriella lemezével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arsenallal mérkőzik meg. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a döntőn. A miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Magyar Péter hangsúlyozta, a BL döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 000 jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 000 drukker a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain követi a döntőt. A magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfit délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére,

0: elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt a közösségi oldalán. Kajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Partra húzták Dániában annak a púposbálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a Balti-tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült visszajuttatni a nyílt vízre. A bálna május közepén pusztult el. Itthon holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Danko Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Arthur Sullivan Mikádó című operettjéből Barlai Zsuzsa énekelte Pitti Sing dalát. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Simándi József, Kossuth Díjas operaénekes, tenorista, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész, az Operaháznak és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ám mielőtt felidéznénk művészi pályáját, hallgassuk meg Lehár Ferenc a Bécsi Asszonyok című operettjéből a Banda élén című dalt Peller Károly előadásában. Ezt követően pedig Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Báronő című operettjének dallamai csendülnek fel, hiszen következik a Gyere csókolj meg Szaporán című dal Dancs Anna Mari és Dénes Viktor tolmácsolásában. Jó szórakozást kívánok!

0: túl az operencián, a Dankó Rádióban. Simándi József Kossuth Díjas operaénekes, tenorista, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész, az Operaháznak és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1916. szeptember 18-án született Kistarcsán. Édesapja a kistarcsai gép- és vasútfelszerelési gyár raktárosaként dolgozott, édesanyja pedig varrónő volt. Hárman voltak testvérek, és József volt a legfiatalabb. A polgári iskola elvégzése után autószerelő inas, majd szakmunkás tanuló lett. A sikeres vizsga után felvették ugyanoda autószerelőnek. Munka közben nem csak az autókat javította, hanem bizony gyakran énekelt is, amire a legenda szerint a művezető figyelt fel, és javasolta, hogy keresen egy énektanárt, tanuljon énekelni. Tehetségét Posszert Emília is felismerte, és ingyen tanította. Később dr. Székelyhidi Ferenc növendéke lett a Zeneakadémián, ahova 1943-ban rögtön a második évfolyamra vették fel, és 1945-ben végzett. Most Simándi József a kezdetekről mesél.
1: Biztatgattak, hát mindenki biztatott, de hát hiába biztatgattak, hát akkor úgy, mint ma, hogy akinek van egy kis tehetsége, azonnal, hú, legalábbis hát elmúlt rendszerben, ugye, hogy fizetnek azért, hogy tanulkozni, hát akkor mindenkinek meg kell szerezni a pénzt, hát honnan szereztem volna, hát hú, heti 22 pengő 40 fillér heti fizetésem, ami akkor tulajdonképpen nem volt rossz, mert hát ha valaki a magam korosztályából tudja, hogy milyen árak voltak, akkor abban meg lehetett élni tulajdonképpen. Tehát nem volt olyan sok, hogy az ember öltözködjék is belőle, meg tandíjat is fizesse, meg mit tudom, micsoda. Tehát hiába bíztatgattak. Meg kellett várni azt az időt, amíg a nagy nyomorból valahogy mégiscsak kiruházkodtam, amikor segédé lettem, ugye, ahogy mondták, akkor felszabadultam inas évek alól. Akkor egyetlen egy ruhám volt, még téli kabátom se volt, és egy pár szipem volt. Most ugye ez olyannak tűnik, hogy aki ezt hallgatja, azt mondja, hogy ez a vén hülyét hazudozik össze-vissza. Nem, kérem, ez a szín igazság, amit mondok. Tehát ahhoz, hogy én emberek közé el tudjak menni, az a minden fillért a fogamhoz kellett verni, és úgy összespórolni a dolgokat, hogy én valahogy kinézek. Hát nem lehetett úgy elmenni emberek közé, vagy toporongyul. Hát az ilyen szempontból hiú voltam. Hát nem lehetett. Hát akkor is, amikor már az énekesi pályán voltam, nekem mindig volt a legnagyobb nyomorban is egy öltözött ruhám, két gyönyörű fehér ingem, egy csodálatosan szép fekete cipőm, hogy amikor elmentem énekelni, akkor olyan voltam, mintha mit tudom én, milyen anyagi háttér volna mögöttem, mert nem engedtem meg magamnak azt, hogy engem sajnáljanak. Amikor én oda kiállok, akkor úgy álltam oda ki, hogy méltó legyek arra, hogy nekem szép hangom van, és azt meghallgatják az emberek. Tetszik érteni? Ilyen büszke ember voltam tulajdonképpen. És hát ez hozzá tartozik ez a pályához. Akiben ez a fajta rátartiság, ez a nemes rátartiság nincs meg, az valahogy szerintem nem való erre a pályára. Mert ehhez a pályához nem csak ének hang kell, nem csak muzikalitás kell, hanem nagyon sok mindenféle más is, többek között ez is. De én már 1940. szeptember 1-én az Operáz kórusában voltam, mint tenor 2. Hogy akkor vissza sem mondták, szekán tenor szekán. Ez is egy nagy dolog volt. Az autószerelő műhelyből egyenesen oda bevonultam az Operáz kórusába. Ez akkor nekem egy őrületes nagy dolog volt. Nem tudom, hogy ma hogyan fogják fel a fiatalok, nekem akkor ez egy világ megváltás volt. Igen. Volt egy nagyon érdekes eseménye az életemnek. Fricsei Feri Szegeden volt karmester. Az ottani Honvéd zenekarnak volt a karmestere. Lejött oda egyszer meghallgatni engem. 46 nyarán sétálgatok itt. Mert közben én Pesten laktam, csak hát Szegeden éltem, de Pesten volt lakásom. 46 nyarán sétálgatik Andrássy úton, megállok egy ilyen plakát előtt, a Magyar Múzsa nevezetű koncertvállalkozás rendezett egy ilyen koncertszerű Carmen előadást, Frissei vezémetében. Nézem a szereposztást, Don José, Simándi József. Mondom, ezek mi a fenet, hogy mi ez itt? Hát én nem is tudok róla. Magyar Múzsa, megyek be az irodáig. Mondom, főrendező úr, Hát mi ez? Hát kiírták a nevemet? Hát nem egy tévedés? Nem, édesfiam, nem. Nem, hát honnan tudják, hogy én ezt a szerepet tudom? Hát a karmestertől, ő ajánlott, vállalja a felelősséget, érted? Hát itt teljes oda voltam, paf. Akkor énekeltem először németi Ellával, ő volt a Carmen. Csodálatos, németi Ella, aki hát ugye az operában mindig ilyen nagy Wagner szerepeket énekelt, és ő volt a Carmen. Az egy felejthetetlen esemény volt így, aztán felejthetetlen volt az előadás is, mert nagyon nagy siker volt, és akkor utána hívtak, aztán meg vissza az operához 47 februárjában, és utána aztán szerződtettek össze. Engem az Úristen olyan csodálatos talentummal áldott meg, amelyet nem akartam, nem engedhettem meg, hogy bárki is, akár a nagy dicséretekkel, akár a, mondjuk a méltatlan lehúzásokkal, hogy úgy mondjam, elhomályosítsa ezt a talentot. Ennek csillogni kellett. Ennek úgy kellett frissen élni az utolsó pillanatig, amíg énekeltem, ahogyan azt megkaptam. Teszik tudni, így fogtam fel a dolgokat.
0: Simándi Józsefet hallottuk. És most jöjjön Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából Bagó Tala. Énekel Simándi József.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Simándi József a háború alatt már az Operaház kórusának tagja volt, szóló tenorként pedig 1946-ban mutatkozott be a Szegedi Nemzeti Színházban, Bizet Carmen című operájában, Don José szerepében. 1947-ben Tóth Aladár igazgató meghívta a Magyar Állami Operaház operaénekesének, a Carmen Don José szerepére. Ezután még sok szerepet kapott évtizedeken keresztül. A legtöbben Erkel Ferenc Bánkbányára emlékeznek, amelyben 156-szor énekelt. Sokan segítették, tanították, nagy nevű művészek, mint például Székely Mihály, Otto Klemperer nemzetközi hírű karmester, aki 1948-ban betanította a Lohengrint. Simándi József alapelve és elvárása volt magával és partnereivel szemben a rendkívüli fegyelmezettség és felkészültség. Ezt értékelték a szerepek felkínálásakor, és ez volt a sikerei alapja. A legtöbbször a Szegedi Nemzeti Színházban és a Magyar Állami Operaházban lépett fel, de Európában is, például Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában is. Most pedig következzen egy 1948-as felvételen Wagner Lohengrin című operájából Lohengrin monológia Simándi József előadásában. A Magyar Állami Operaház zenekarát Otto Klemperer vezényli. Dankó Rádió.

0: Szól az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Simándi József Hegedűs Judit volt balettművésszel, az Operaház balettkarának tagjával 1954-ben házasodott össze. Közös életükből három gyermek született. A nyarakat Balatongyörökön töltötték. Először egy szerény faházat, majd később egy szép, a tájba harmonikusan illeszkedő családi nyaralót építettek. A városi művész élet után Simándi Józsefnek a balatongyöröki szőlőművelés, borkészítés jelentette a kikapcsolódást. Később a szegedi szabadtéri játékokon való rendszeres szereplés átszervezte a nyarakat, és családostul Szegeden tartózkodtak. És most következzen Maszkányi Paraszbecsület című operájából Turiddu bordala. Énekel Simándi József és a Magyar Állami Operaház énekkara. Túl az Óperencián.
1: Ez a borbi.

Kedves hallgatóink! Ábrahám Pál és Harmat Imre Bál a Savoyban című operettjéből Kis Diana énekelte a La Bella Tangolita című dalt. A folytatásban Lehár Ferenc Fraszkita című operettjéből következik a Kicsikém ne tétováz Jenei Gábor tolmácsolásában. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Önök a Danko Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Mark Twain regény alapján Tolcsvai László és Müller Péter Sziámi Koldus és Királyfi című musicaljét láthatják holnap a Magyar Színházban, Nagy Viktor rendezésében. A musicalben 8. Henrik angol királyt, Mészáros Árpád Zsolt alakítja. Most következzen az ő előadásában Gerard Pezgurvigy Rómeó és Júlia című musicaljéből egy részlet. Hogy mondjam el? Jó szórakozást kívánunk!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pacsirta című operettjéből a Palotással zárjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Simándi József, Kossuth Díjas operaénekes, tenorista, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész, az Operaháznak és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dank.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
3: Patanyon, jó követ!
2: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
4: Mozaik,
2: tökéletes.
5: Alapozó lapát és vödör.
0: Gitár! Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Budapestre figyel a világ, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 ezrek érkeztek jegy nélkül. A Hősök terén alakítottak ki egy szurkolói zónát, emellett két külön zóna lesz a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkelek a Városligetben a napozó réten, a PSG támogatók pedig az MTK Sportparkban szurkolhatnak. Ezek környékén sok útszakaszt lezártak, és mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Ukrán drón csapódott a zaporizsiai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A cég közlése szerint a drón a hatos épület falát, turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárul.

0: ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatos, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Holnap nagy részt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor-zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. A pontos idő 19 óra 4 perc.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
2: Jó estét kívánok itt a Családunk nótáiban, ahol a szívből szóló dalok otthonra lelnek, dallamos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Ebben az órában a hallgatók és neves művészek családi nótái, az önök kedvencei csendülnek fel. Elsőként egy gyönyörű andalgót hallhatunk, mondja meg annak a kisleánynak. Előadja Farkas Rozika, közreműködik ifja Berki Béla és zenekara. A felvétel a Jó ebédhez szól a Nóta Stúdió koncertjén készült 2021. decemberében. Ezt követi egy lendületesebb, mégis érzelmekkel teli csárdás, 10 pár csókot, Straub Dezső énekel Lakatos Miklós és zenekarának kíséretével. A mű Szent Irmai Elemér és Petőfi Sándor alkotása. Maradjanak velünk, és merüljenek el a magyar nóták és népi hagyományok gazdag és színes világában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, a Családunk nótáit, ahol minden dallam egy szívhez szóló vallomás. A hallgatók legkedvesebb nótáit kincsként őrizzük, és örömmel adjuk közre. Kalandozzanak velünk a magyar dallamok gazdag, szívet melengető világában. Olyan szerzeményeket idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi hagyományhoz, vagy családi eseményhez kötődnek. Ezek a dallamok generációkat kötnek össze, mintha nagyszüleink, édesanyánk, édesapánk hangja szólalna meg bennük újra. A folytatásban Újszászról Budai János osztja meg velünk nótásdalos örökségét.
1: Anyukám, apukám, nagymamám, nagypapám, mindegyik jó hangja volt, és jó hangulatban énekeltek. Én meg tőlük tanultam, amit sikerült, főleg anyukámtól. Anyukámmal leültünk, és akkor jó kedvében énekelt, és akkor én meg tőle tanultam el. 60 mellett boldogon laktunk, és hát ugye később elkerültem Újszászra. Boldogon nagyon sokat tanultam, főleg éneket, zenét. Nem fiatalon, de beiratkoztunk egy zongora iskolába, és akkor tanultunk zenét.
0: Hogyan emlékszik erre az időszakra? Milyen erőt, muníciót jelent ez az időszak?
1: Hát főleg régebben, amikor még gyerek voltam, hát voltak disznótorok nálunk is, disznótorok és akkor disznóvágás alkalmával, amikor éppen dolgozták fel, és amikor végeztek a munkával, akkor kicsit leültek, pihentek, és hát megittak egy pohár szódavizet meg, ami éppen volt, és nagyon szépen énekelgettek. Nagyon jól mulattak.
0: Mit csináltak nagyon jól az elődeink, az őseink?
1: A pihenést ilyen, nem csak passzív pihenésnek mondanám, hanem ilyen aktív pihenésnek mondanám, hogy ők nem csak leültek, és akkor beszélgetés volt, de előbb-utóbb mindig előkerült egy-két nóta.
0: Mi jut eszébe arról az időszakról, ami a szülőkhöz, a családhoz kötődik?
1: Hát a vörös bort itt az este, de az anyukám az meg rengeteg nótát ismert. Ő nem azt mondta, hogy ezt énekeljük, hanem bármit elkezdtek, az anyukám mindet tudta folytatni, énekelni. Sikerült egy tangóharmonikát vásárolni, és ezt azt mondta, hogy ezt próbáljuk meg, és akkor... Ott mulattunk együtt az udvaron, az egész családdal. Ez nagyon szép volt.
0: Mit jelent a zene szeretete a mindennapokban és az ünnepnapokon egyaránt az életében?
1: Van itt egy baráti társaság, akivel együtt énekelgetünk, vasárnap és más alkalmakkor is együtt énekelgetünk, velük. Nagyon sok nótát ismerünk. És nem is mindig én mondom meg, hogy mit énekeljünk, hanem bárki bármit mond, és mi folytatjuk. Örülünk neki. Segítünk, folytatjuk, és együtt énekelünk. És az együtt éneklés én szerintem fontos.
0: Mi maradt továbbra is a legfontosabb, ha az éneklésre, a közösségre, ennek a lelkiségére gondolunk?
1: Hát talán mindig legyünk jókedvűek, énekeljünk mindig bátran, még az se probléma, hogyha mindenki hibázik, mindenki hibázhat. Kijavítjuk minden amatőr csapatnak, ez mindig problémát okoz, sose okozzon problémát. Jókedvűen, vidáman, és énekeljünk.
0: Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban két különleges hangulatú dal csendül fel, amelyek a magyar nóta világának érzelmi gazdagságát mutatják meg, a bánattól az önfelettebb, mégis keserédes pillanatokig. Elsőként az Esik eső sűrű cseppje című hallgatót halljuk Koltai Zoltán előadásában, Mészáros Tivadar és zenekarának kíséretével. Ez a dal mélyen átélt lírai vallomás. Az eső motívuma a belső fájdalmat, a magányt és az elmúló szerelem okozta bánatot tükrözi. A természet képei itt a lélek állapotát festik le, a sűrűn hulló eső, mintha a könnyeket idézné, a hallgató pedig csendes elmélyülésre hív, ahol minden szó és dallam egy-egy sóhajként szólal meg. Ezt követően hangulatváltás érkezik, a Vörös bort ittam az este című csárdást Nógrádi Tóth István énekli Sárközi Béla és zenekarának közreműködésével. Bár a dallam már élénkebb és ritmusosabb, a mondani való itt is árnyalt, a bor mint visszatérő motívum egyszerre jelképe a feledés vágyának és a felszabadult pillanatoknak. A dal a mulatás mögött megbúvó érzelmekről mesél, arról, amikor az ember vidámságba csomagolja a szívében hordozott gondokat. Két dal, két világ, mégis közös bennük az őszinte érzelem és az a sajátos magyar hangulat, amely egyszerre tud fájni és felemelni.

0: Kedves hallgatóink, most egy olyan énekes következik, aki tehetségével, alázatával és a magyar nóta iránti elkötelezettségével méltán vívta ki a közönség szeretetét. Ő Mészáros János Elek. Pályafutása ígéretesen indult, 2002-ben elnyerte a rangos Simándi József díjat, amely a fiatal énekesek számára komoly szakmai elismerést jelent. Ezt követően 2009-ben a Csendula Nóta Nemzetközi Magyar Nóta Énekverseny Szentlőrinci döntőjében bizonyult a legjobbnak, ahol első helyezést ért el. Az igazi országos ismertséget azonban Mészáros János Elek számára a 2012-es esztendő hozta meg, amikor barátai bíztatására jelentkezett a Csillag születik tehetségkutató műsorba, amelyet végül meg is nyert, lenyűgözve a közönséget és a zsűrit egyaránt. Ugyanebben az évben, 2012. szeptemberében újabb rangos elismerésben részesült. Megkapta a Szenes Iván művészeti díjat a legendás dalszerző emlékére rendezett koncerten. Mészáros János Elek életútja példa arra, hogyan válik a kitartás, a tehetség és a hagyománytisztelet valódi sikerré.
1: Mészáros János Elek énekes vagyok, de mi családunkban is nagyon szerették a magyar nótát. Édesapám, aki már sajnos meghalt, az ő kedvenc nótája, a Búcsutint az ősz a gyárnak című nóta volt.
0: Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban két különleges hangulatú dal csendül fel, amelyek az elmúlás finom melankóliájától a zene örömén át vezetnek bennünket. Elsőként a Búcsutint az ősz a nyárnak című hallgatót hallhatjuk Kalina Enikő előadásában Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Ez a nóta az évszakok változásán keresztül az elmúlás és az elengedés érzését fogalmazza meg. A nyártól búcsúzó ősz képeiben ott rejlik az idő múlása, a beteljesült, majd tovatűnő boldogság és az a csendes belenyugvás, amellyel az ember elfogadja az élet körforgását. Ezt követően egy egészen más hangulatú, mégis mély mondanivalót hordozó csárdás következik. Halkan pengest ezt a csárdást. Mészáros János Elek énekel, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. A dal a zene erejéről szól, arról, hogyan képes egy dallam felidézni emlékeket, érzelmeket, akár régi szerelmeket is. Bár a csárdás műfaja élénkebb, itt mégis egy visszafogottabb, érzelmesebb hangvétel jelenik meg, mintha maga a zene is tisztelettel, szinte suttogva szólna a szívhez.

0: Klasszikus Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Alkon benged lesz a csárdás, hogy szíven, hogy

0: kedves hallgatóink, Peller Károly neve ma már elválaszthatatlan a magyar operett világától. A Budapesten 1979. május 27-én született művész eleganciájával, humorával és közvetlen játékstílusával hosszú évek óta a közönség egyik nagy kedvence. A Budapesti Operett Színház meghatározó művészeként számos emlékezetes szerepben bizonyította sokoldalúságát, miközben külföldi fellépésein is sikerrel képviselte a magyar operett hagyományát. A Dankó Rádió tematikus hétvégén szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából Peller Károlyt, akinek művészetét a játéköröme, a közönség iránti szeretet és a műfaj iránti elkötelezettség teszi különlegessé. A folytatásban a 2023-as Túl az Operencián című portréműsor egy részletét hallhatják, amelyben Peller Károly pályafutásának meghatározó sikereiről mesél.
1: 2001 óta megy a Mágnás Miska, amit Bajor Imrével és Oszfad Marikával mutatott be a színház, ami egyébként egy fantasztikus előadás volt, én akkor a Mixit játszottam benne, és hát Imre elképesztő volt benne. Marikával csodálatosak voltak, és nagy felelősség volt, amikor az Imi beteg lett, és a színház felhívott, hogy ugorjak be az Imi helyére. Sokszor ugrottam be, de az egy akkora felelősség volt, hogy egyrészt, hogy a Bajor Imrét hogy lehet helyettesíteni, egy ekkor szerepben. Másrészt, hogy 900 néző beül ide egy este a Bajor Imrére és az Oszfald Marikára, hogy melyik lesz az a pillanat, amikor kifütyülnek. És szerencsére megugrottam ezt a lécet, sőt, hát mesélték az ültetőnénik, hogy volt olyan, aki oda ment hozzájuk, hogy egyébként ebbe az előadásban a Bajor Imre melyik szerepet játsza? És akkor mondták neki, hát a Miskát, amit a Peller Károly játszik most. Nem, hát az biztos nem. Ez olyan jól esett, mert akkor ez azt jelenti, hogy valami olyat mutattam, amit nem tudtak elképzelni, hogy az Imre megcsinált. Persze ő teljesen másképp csinálta meg. Egy nagyon szép dolog volt tőle, hogy mielőtt beálltam, akkor beszéltünk telefonon, és mondta, hogy menjek be az öltözőjébe, mert hogy ott van a fiókjában a monoklia, meg ott a kalapja, és azt hordjam nyugodtan. És a mai napig abban játszom, természetesen.
0: Itt a Családunk Nótáiban, a folytatásban a Budapesti Operett Színház jubileumi gálájának hangulatát idézzük fel. A Cintányi Rossz Cudarvilág című esten Oszfald Marika partnere Peller Károly. A Mágnás Miska jól ismert operett részlete Szirmai Albert zenéjével, Gábor Andor és Bakonyi Károly szövegével csendül fel. Közreműködik a Budapesti Operett Színház zenekara, énekkara és musical együttese, vezényel Rónai Pál. A 2023. március 21-én rögzített jubileumi gálán a színház számos népszerű művésze is színpadra lépett. Az összeállítással szeretettel köszöntjük a születésnapját ünneplő Peller Károlyt, itt a Dankó Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, a családi nóták különleges kincseink. Ezeket a dallamokat nem csak megtanuljuk, hanem a szívünkben őrizzük, az ünnepek hangulatával, a régi történetekkel és az együtt töltött esték emlékével. Önök a Dankó Rádiót hallgatják, dallamos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál 20 óráig a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban újszászi kedves hallgatónk, Veres Sándorné Jolika osztja meg velünk nótás dalos örökségét.
1: Megmondom őszintén, hogy a nagyapámtól kezdve ő huszár volt, és ott muszáj volt énekelni, meg nem, hogy muszáj volt, hanem is nagyon jó hangja volt, és utána ugye édesapám, édesanyám, úgyhogy újszász, ahol lakom, szüleim hentesek voltak, most nem minden bokorban született hentes, és ugye szinte mindenki ismerte őket, és főztünk, aztán édesanyám volt a szakács, és utána, amikor megfőztünk, a vacsora lezajlott, ez egy ilyen TS vagy áfész vacsora volt, és akkor utána pedig elkezdtek gyönyörűen mulatni, meg táncolni. Hát ez csoda volt, és ezt nagyon hiányolom mostanság, hogy ebből kevesebb van, és nekem minden származik édesapámtól, édesanyámtól.
0: Maradjunk még a huszár nagypapánál. Milyen volt ez a nótás dalos nagypapa?
1: Ő 63-ban meghalt, késői gyerek voltam. A nagypapa meg közöttünk, ahol laktunk, ugye ott volt legalább egy olyan 500 méter, és akkor ugye nagyon sokat a nagypapáiknál voltam, mert ugye anyuik vágták ott a jószágokat, és akkor jött a nagypapa értem, és mindig a nyakába vett, meg hazafele is. Aztán mondtam, hogy nagypapa, ne vegyél már, mert apa, édesapám haragszik ezé, meg édesanyja, mert majd mi lesz veled, majd beteg leszel. Nem, egy huszár az unokáját csak a nyakába viheti, ha nincs lova. Nagyon sokat a földre ugye mentünk kifele aratni, akkor ugye jöttek a szüleim is, és akkor a nagyszülő, vagyis hát a nagymamám, meg a nagynéném, azok itthon maradtak, megfőztek, és utána úgy csinálták, hogy egy órára kiértek a földekre, és akkor ott megebédeltünk egy jó nagy nótaszó, és akkor még ilyen 5 éves gyerek voltam még úgy. Valójában a lószeretet az biztos, hogy hozzájárult. Huszár volt, és Erdély területén voltak jóformán nagyon sokat. Derűs volt, és olyan igazi katona, hogy olyan tudott mindent, és nagyon temperamentumos ember volt.
0: A huszár nagypapához milyen dalok kapcsolódnak? Van-e kedves dal, ami hozzá kapcsolódik?
1: A jó lovas katonának nagyon jó megy dolga, úgyhogy nagyapának ez volt a kedvence, legalábbis ezt hallottam, amikor ilyen 4-5 éves kislány voltam, hát már most egy kicsivel ezt énekeltem mindig, ha mentünk a kocsin is, a lovas kocsin 2 lovacska előtte, amikor hazaértünk a földekről, akkor meg mindig felültetett a ló hátára, és akkor megint ezt énekeltük vele.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a családunk nótáit, ahol a magyar dallamok világában kalandozunk. A most felcsendülő csokorban elsőként egy igazi hagyományőrző előadás következik. A Jó lovas katonának című tradicionális népdal érkezik a Vikár Béla népdalkör tolmácsolásában. Ez a dal a magyar népi kultúra egyik jellegzetes darabja, amely a katonai élet hangulatát, büszkeségét és érzelmi világát idézi meg. A népdalkör hiteles és lélekből fakadó előadása méltó módon őrzi és adja tovább ezt az értékes örökséget. Ezt követően egy különleges hangulatú felvételt hallhatunk. Szél viszi messze a fellegeket, Szigeti Fercsi énekel, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Ez az örökzöld dallam, melynek szerzője ismeretlen, időtlen szépségével és lírai hangulatával varázsolja el a hallgatót. Tartsanak továbbra is velünk, és fogadják szeretettel ezeket a különleges előadásokat, és engedjék, hogy a zene elrepítse önöket az emlékek, érzések és a történetek szépséges világába.

0: Itt a családunk nótáiban minden hétvégén olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz, vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. Ezek a nóták generációkat kötnek össze, és velük együtt emlékekről, érzésekről, örömökről is mesélnek. A folytatásban Balázs Andrea színésznő osztja meg velünk legkedvesebb nótáját. Andreáról már gyermekkorában kiderült, hogy a számok nem lesznek a barátai, de a betűk és a dalok annál inkább. 13 évesen már falta a drámákat, színpadi műveket, és kedvenc írója végérvényesen Shakespeare lett. Balázs Andrea 1999-ben kezdte színészi tanulmányait Kishonti Ildikó osztályában a Shakespeare Színművészeti Akadémián. Mesterei voltak Kishonti Ildikó, Hűvösvölgyi Ildikó, Tímár Éva, Eszter Gályos Károly és Kemény Gábor. Vallja, a színészeknek, színházi alkotóknak nem lehet fontosabb dolguk, mint elfeledtetni a nézőkkel a gondokat, és elvarázsolni őket.
1: Balázs Andrea színésznő vagyok. A családom nagy magyar nóta rajongó, és édesanyám a vasárnapi ebéd után, amikor elvonult kicsit a szobájába ejtőzni, ahogy mi mondtuk falun, akkor mindig valami jó magyar nóta szólt a háttérben. A kedvenc dala nem volt más, mint a Kicsiny falum, ott születtem én. Ezt gyerekként nem értettem, de most, mióta Budapesten élek, megértettem, mennyire fontos a falusi élet, és milyen fontosak a gyökereink.
0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban most egy olyan dallam következik, amely szinte minden magyar ember szívében különleges helyet foglal el. A Kicsiny falum, ott születtem én című hallgató nem csupán egy dal, hanem egy érzés, egy életérzés megfogalmazása. A szülőföld iránti mély szeretet, a gyökerekhez való ragaszkodás és az emlékek melegsége árad minden sorából. Ez a nóta mindannyiunkhoz szól, hiszen akár egy kis faluból, akár egy városból indultunk, mindannyiunk életében van egy hely, ahová lélekben mindig hazatérünk. Egri József énekel ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: a nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romolusz a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A miniszter a szervezet vezetőivel is egyeztetett, amelyek mintegy 3400 nyugállományú katonát képviselnek. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet, és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Sikerült kimenteni 5 embert egy laoszi barlangból több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. 2 férfit még keresnek a hatóságok. Az aranyután kutató csoport azután szorult be, hogy az esőzések miatt víz borította el a barlang egyetlen kijáratát. Idehaza holnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor-zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. A pontos idő 20 óra 4 perc.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban az idén 50 éves Téka együttes Őskelet című albumát játszom le önöknek, vagyis annak jó részét, mely 2002-ben jelent meg. Szokás szerint, mivel a lemez hosszabb, mint műsoridőnk, a kimaradt felvételeket holnap este hallhatják. Az 1976-ban, azaz épp 50 éve alakult Téka együttes Őskelet című albumán a prímás Vizeli Balázs, az énekes Tárnoki Beatrix, a kontrás, valamint a bőgős, a Téka együttes 2 alapító tagja, Lányi György és Havasréti Pál. A lemezen közreműködik dudán és szaxofonon Szokolai Dongó Balázs, valamint Dres Mihály, aki szintén szaxofonon játszik, illetve furuján. A zenekar vendégcimbalmosa Balogh Kálmán, és még egy legendás, kitűnő furujás játszik az Őskelet című 2002-es Téka lemezen, aki nem más, mint Kerényi Róbert. Az első, Somogyi összeállításban pedig Fábián Évát és Kocka Juditot is hallhatjuk énekelni Tárnoki Beatrix mellett.

Magyar becei dallamok szólnak a Téka zenekar Őskelet című albumáról, utána pedig a Téka együttes tagjaihoz Dress Mihály és Szokolai Dongó Balázs csatlakozik, s így közösen muzsikálnak mezőségi dallamokat. A mezőségi dallamok után pedig visszatérünk az Őskelet című album első összeállításának vidékére, azaz Somogyba. Ennek az összeállításnak pedig a címe Lányoknak az ágya, Rozmaringa fája.

moldvai dallamok, utána pedig Arad és Bihar megyei román névzene szól Táncházban című műsorunkban a Téka együttes Őskelet című lemezéről. A moldvai dallamokat Kerényi Róbert játsza furuján, énekel Tárnoki Beatrix, az utána következő román tánc dallamokat pedig a Téka együttes előadásában hallhatjuk.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a Téka együttes 2002-ben megjelent Őskelet című albumát mutatom be önöknek. A hátralévő néhány percben egy Maros Sárpataki összeállítás, majd a lemez szintézise zárja Táncházban című műsorunkat. A Maros Sárpataki dallam feldolgozását Havasréti Pál játssza tekerőn, majd Balogh Kálmán csatlakozik a Vizeli Balázs vezette Téka zenekarhoz. A felvételek előtt mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila s adásmenedzserük Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Jó estét kívánok, indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. Jó szórakozást kívánok a következő három órához. Nem sokára érkezik a Cimbali Band és Danis Dóra közös munkája. A 2019-es Iram már a harmadik közös nagylemezük volt. Danis Dóra szerint ezeken a lemezeken jól hallani, hogy mindhárom anyag más világot nyit meg, és más okból izgalmas hallgatni. Az Iramon például már egy érettebb közös hang szólal meg. A címadó felvételt fogjuk majd meghallgatni. Jön tehát a Cimbali Band és Danis Dóra, valamint az Iram című felvétel. Aztán még egy magyar világzene, tapasztalt zenészekből alakult a Zűrös Banda. A tagokat nem csak a több éves barátság kapcsolta össze, hanem az a közös zenei vonzalom is, amely a magyar hagyomány és a modern balkáni hangzás felé vezette őket. Ők is jönnek tehát a Zűrös Banda itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. A magyarországi és a nemzetközi világzenei szintér egyik legismertebb együttese, a legutóbb már a 11. lemezével jelentkező Cimbali Band, amelynek frontembere a színpadon és a háttérben is példaértékűen mozgatja a szálakat. Ungár Balázs az autentikus magyar népzene és a Balkán tradicionális dallamait fűszerezi virtuóz cimbalon futamaival és más zenei stílusokkal. Így ötvöződik a hagyomány és a modern kelet-európai életérzés a Cimbali Band megszólalásában. Ungár Balázs szerint a legfontosabb, hogy a repertoár kialakításába azoknak a vidékeknek a hagyományos zenéjét vegye alapul, amelyekben megtalálható a cimbalom, az égei-tengeri szigetvilágtól kezdve a Kárpát-medence népzenéjén át a török területek tradicionális muzsikájáig, ahová sokak számára nem ismert tényként szintén eljutott a magyar zenében használt cimbalom őse is. Ezeknek a vidékeknek a zenéjét próbálják ötvözni népszerű műfajokkal, mint például a jazz, vagy bizonyos könnyű zenei stílusok. Az alapvetően öt fő zenekarhoz mostanában állandó vendégként Danics Dóra énekesnő kapcsolódott be, most pedig már ott tartunk, hogy három lemezt is készítettek együtt. Jön tehát Danics Dóra és a Cimbali Band Iram című felvétele itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. 2021-ben jelent meg az Űrös Banda második lemeze, amely a kiadás évét kapta címéül. 5 év telt el az Űrös Banda első lemeze óta, amely rögtön megjelenése után robbantotta a nemzetközi toplistát, felkerült a legrangosabb slágerlistákra. A zenekarnak így volt elegendő ideje, hogy összerakjon egy új lemezt, amely azért már régóta érett. Ezen a korongon előtérbe kerültek a magyar népdal feldolgozások, magyar nyelvű saját szerzemények, de a balkáni kötődés érezhetően megmaradt, ahogyan a virtuóz hangszerkezelés, a szenvedélyes játék és az egymásra figyelés is. Azt írják egyébként magukról, hogy a zenekar alapításában a tagokat összekötő több éves barátság mellett leginkább az játszott szerepet, hogy mindannyian rajonganak a magyar és a modern balkáni zenéért. Találunk náluk a magyar mellett szerb, makedon, bolgár és román témákat és dalokat, és mindegyiket stílushűen szólaltatják meg. Mindez persze elengedhetetlen. Brassis Branka gyönyörű hangja. Jön tehát az Űrös Banda itt a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, a Dankó Rádióban.

itt a Népek Dalai Hadankó Rádióban. A most következő énekesnőnek, Calypso Rose-nak Vomex életműdíjjal ismerték el munkáját. Életműve pedig egyedülálló mementót állított egy méltán híres műfajnak, a Calypsónak. Így ebben az esetben az életmű elismerése valóban nem csak a zenei teljesítmény, hanem az életmű megkoronázása is lett. Pedig az énekesnő tényleg nagyon nehezen indult, a mélyen vallásos szülei egyenesen az ördög művének tartották a Calypsót. A politikai és társadalmi támadások folyamatosan érték, amiért első nőként Calypsót mert énekelni. Calypso Rose színpadi neve először egyébként még tinédzserként Crusoe Kid volt, amivel arra utalt, hogy Robinson Crusoe regénybeli lakatlan szigete a közhiedelem szerint éppen Tobago volt. A műfaj a 19. században érte el mai formáját, amikor francia hatásra elkezdődtek az állarcos utcai karneválok, amelyek csúcspontjai ma a Calypso versenyek és az év Calypso uralkodójának megkoronázása volt. Régebben a Calypso királyának hívták ezt a címet, és éppen Calypso Rose miatt lett belőle semleges, nem Calypso uralkodó. Élete során mintegy 20 albuma jelent meg, és 800 dalt köszönhetünk neki. Calypso Rose már is érkezik tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Transglobal Underground felvételével indítjuk ezt az órát. Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban ez továbbra is a népek dalai világzenei válogatásunk. Kréta aranykorának dallamait idézi meg az a 4-tagú csapat, amely hamarosan érkezik. A Stelios Petrakis Cretan Quartet. Aztán érkezik Abigail Washburn, eredetileg jogásznak készült, és a távol-keleti kultúra iránti érdeklődése Kínához kötötte, de egy zenei kitérő végül hosszabb útra vitte. Szólóban is elindult, első albumának producere férje, a világhírű banjo játékos Béla Fleck volt. Abigail Washburn is jön tehát itt a Dankó Rádióban. És magyar világzene is lesz, helyesebben egy együttműködés, a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band muzsikája. Ebben az órában tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Klasszikus Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A négy tagú krétai zenekar jön most, a Stelios Petrakis Kriten Quartet Minos király birodalmába vezeti vissza a hallgatóságot. Hangszereiken Kréta aranykorának dallamai köszönnek vissza, és vegyítik ezeket olyan különböző zenei műfajokkal, amelyek azóta a földközi tenger partjain fejlődtek ki. A zenekar frontembere Stelios Petrakis már 8 éves korában elkezdett ismerkedni a tradicionális krétai lírával, amely nem más, mint egy háromhúros hegedű, majd később a török és más görög zenei formák és hangszerek nagymesterévé is vált. A krétai zene iránti szeretete és csodálata késztette arra, hogy megalapítsa a saját zenekarát, a Krétai Kvartettet. A banda célja, hogy a sziget csodálatos zenei hagyományaiból táplálkozva megismertessék a világgal a krétai zene minden apró részletének különlegességét. Egyúttal inspirációt is adnak ezzel más zenészeknek, és ösztönzik őket arra, hogy folytassák és vezessék tovább az általuk elkezdett krétai hagyományok felfedezését és átadását. Zenéjükben Kréta epikus dalai és siratói mellett gyakran hipnotikus tánzenét is játszanak. Teszik mindezt hegedűn, lanton és dudán. A hagyományos darabok feldolgozásai mellett pedig Petrak és saját szerzeményeit is becsempészik a repertoárba. Ők jönnek most, a Stelios Petrakis Kriten Quartet, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A világhírű banjo játékos Bella Fleck, szintén banjo játszó felesége következik. Abigail Washburn, aki eredetileg jogásznak készült, és a távol-keleti kultúra nagy rajongójaként Kínában tervezett letelepedni. Majd a buddhizmust is tanulmányozta, amikor kis kitérőként zenei karrierjével is foglalkozott, amely váratlanul zenei ajánlatokat hozott neki. Így tanulmányait megszakítva 5 évig turnézott az Uncle Earl nevű bandával. Az együttessel 2 lemezt is felvett. Ebből az egyiket a Led Zeppelinből ismert John Paul Jones produceri gondozása mellett. Majd első szólóalbumának produceri munkáit sem bízta kisebb névre, az férjének. Bella Flecknek adta. A most következő dalt a kínai zenei multitalentummal Wu Fei-jel közösen rögzítette, aki amellett, hogy a kínai hagyományos dallamvilág ismerője, már zenei nagykövet is. Hiszen a két művész összefogásával a kínai-amerikai kapcsolatok megerősödéséért is sokat tesz és tesznek. Ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

friss világzene most, a Dankó Rádiót hallgatják, benne a Népek Dalait világzenei műsorunkat. Az 1995-ben Szentendrén alakult Söndörgő tagjait egy dolog kovácsolta össze, az ütős hangszerek és a tambura iránti rajongás, és ezért alapították meg a zenekarukat is, amelyel azóta is az archaikus népzenek koncertszerű bemutatására és stílusos hangszerelésére törekednek, míg folyamatosan a nagy népzenekutatók Bartók Béla, Bujicsis Tihamér gyűjtéseit és a napjainkban is fellelhető délszláv népzenei hagyományt tanulmányozzák, zenéjüket a balkáni dallamokban jellemző fúvosokkal, harmonikával teszik egyedivé. Az első nagylemezükkel 2001-ben jöttek ki Oysztári címmel, átütő sikert pedig a 2014-es Tambour Racket című lemezükkel értek el. 20 éves munkájukat összefoglaló lemezük a Live Wires után tavaly úgy gondolták, valami igazi nagy dobással hívják fel magukra a figyelmet, és úgy döntöttek, Bartók műveket hangszerelnek át tamburára. Úgy tűnik, a merész húzás bevált, hiszen mind a közönség, mind a szakma szerette az újraértelmezett klasszikusokat. Jön tehát a Söndörgő, és most itt nálunk az Amsterdam Klezmer Band közöse. A Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

0: egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Baklava felvétele indítja ezt az órát a Dankó Rádióban. Ez továbbra is a népek dalai világzenei válogatásunk. Hamarosan érkezik a 21. századi tangó egyik különleges hangú formációja. Az Otros Aires a zenekart 2003-ban Barcelonában alapította. Miguel de Genova, argentin zenész és építész. Az Otros Aires körül sok zenész és alkotótárs fordult meg. Zongoristák, dobosok, vizuális művészek és filmesek is alakították a projekt hangját és arculatát. Jön tehát az Otros Aires nem sokára. Aztán török világzenét is játszunk. Elektronikus hangzásra törekszenek. A török hagyományos muzsikát dolgozzák fel imigyen. Derya Yildirim, ők jönnek tehát nem sokára a Dankó Rádióban. Itt a népek dalai világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

0: Itt a Dankó Rádió, a Tango 21. századi hírnöke, a most következő formáció, az Otros Aires. Bátran lehet őket így hívni, hiszen nem riadtak vissza attól, hogy ezt a tradicionális táncot az új évezred új trendjével, az elektronikus zenével összeházasítsák. A projekt 2003-ban indult Barcelonában egy argentin énekes építész Miguel Dihanova vezényletével. Már a formáció kezdetekor elhatározta Miguel, hogy a zenekar más lesz, mint a többi argentin tangó hagyományőrző banda, és így is lett. A tangót keverte elektronikus dallamokkal és szövegekkel, a siker pedig nem is maradhatott el, a tangó reneszánszának divatjához egyébként nagyban hozzájárult ez a zenekar is. Az egész világot átszelték, 40 turnén vannak túl közel, 200 európai városban, Észak- és Dél-Amerikában koncerteztek, ráadásul néhány amerikai tehetségkutató műsorban is feltűntek. Na ők jönnek, az Otros Aires, itt a Dankó Rádióban a Népek Dalaiban.
1: Brazos, espaldas y ombligos, pechos llenos de ilusiones. La orquesta con sus canciones, las almas todas en cuero. Como leones en duelo, se huelen, se rugen, se presienten sin prisas, sin pausas, sin desconsuelo. Bailando.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. Egy friss és modern hangzású szuperkvartettel megyünk tovább. A Derja Yildirimmel, a használt jelzők azért is illenek különösen rájuk, mert erősen építenek az elektronikus hangzásra és a táncolható ritmusokra a török hagyományos zenéből. Egészen pontosan céljuk az anatóliai folk hangzást keverni a modern groove-okkal, időnként megfertőzve egy kis szihedelikus hangzással, a jazz és funk dallamain átszűrve. Ezen kívül népszerűségüket tovább növelte az is, hogy még egy interjú erejéig a BBC-ben is vendégeskedtek. Derja Yildirim már is érkeznek tehát Törökországból itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Jaj.

rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. Az északnyugat spanyolországi Galíciából érkezik most Xavier Díaz, díjnyertes énekesnő, aki többek között az Adufé mestere is, amely egy négyzet alakú dob, amelyet a mórok hoztak Portugáliába és Spanyolországba, és hagyományosan csak nők játszanak rajta. Az énekes Adufé de Salit néven kórus gyűjtött maga köré, amelynek 7 tagja kíséri ezen a különös ütős hangszeren, és közben énekel is, Xavier. Az énekes egyébként az egész galiciai zenei élet meghatározó figurája, jelenlegi zenei elképzelése is a csörgő dobon alapul, amelyet a színpadon szövetségre léptett az Adufével. Valójában nem egy, hanem 11 dobot álmodott egyébként a színpadra a mester. Ő jön, és a nehezen megjegyezhető zenekara, a Xavier Díaz e Adufeiras de Salit zenél, tehát itt a Népek dalaiban, világzenei magazinunkban, a Dankó Rádióban.

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: a zenekar.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A magyar zene rádiója.

0: fogytál.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: sigány, hé-ha ez az éjszaka, három teljes hétig tartana, hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha hozza a cigány.
1: Dankó Rádió, Gyulán FM 96, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. 20 csak Prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak Prímása most kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában, amelyet már is Kolostyák Gyula és Ifjabb Berki Béla zenekarának egyik közös felvételével kezdünk, mely felvétel 2021 májusában készült a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában. Lakatos Flóris és Jábor László hallgatójának címe Elhagyott az asszony. Majd archív felvételről Kalmár Pál dalolja el Balázs Árpád és Antal Iván Szeretnék május éjszakáján című dalát. A művész úrnak majd Ifjabb Magyar Imre zenekara játszik. Kellemes rádiózást kívánok, tartsanak velünk!

Kis Duna Ág, Nagy Duna Ág című Farkas Ferenc Dékány András csárdással folytatjuk, valamint Jenei Gáborral és Bangó János zenekarával. Utána pedig két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjas lett. A másikuk ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki természetesen együttesével együtt hallható, és aki cigányzenei díjat vehetett át 2023-ban. A dal címe majd Hey de Ládéd,

Hamarosan Dangó klubos koncertfelvételekből hallhatunk hármat is. Egy debreceni után két budapestit, melyek mindegyike a Thália Színházban készült. Az egyik 2015 áprilisában, Szent Irmai Elemérdalából, Gáspár Annival és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával Száldog áll a fecske. A másik Babos Károly és Gyagyovszky Emil frisse lesz a Csókra csókot című dal, Kalina Enikő és Lakatos Miklós zenekarának előadásában 2015. januárjából. Előtte pedig, ahogy ígértem, jöjjön debreceni felvételünk Budai Beatrix-szal és Tordai Zoltán zenekarával. Hallgassuk meg ifjabb Magyar Imre és Brand István, Miért nem jöttél idejében című hallgatóját.

Legyen úgy, mint régen volt. Erdélyi Mihály dala szólt Máté Otíliától és Puka Károly zenekarától. Előtte pedig a 2023-as év Magyar Nóta díjasa 60. kis Gyöngyi énekelte Lengyel Miska csárdását. Barna legény most kezd nékem tetszeni. Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió húscsak prímása szól önöknél még mindig, és benne hamarosan két csárdás. Az egyik azért, hogy én szegény legény vagyok címmel, Mészáros Andrástól és Jónás Géza zenekarától hangzik el. Az együttes élén Tordai Zoltán lesz a prímás. Majd Besenyei Ferenc elénekli Vas Gábor és Herudek Sándorné dalát. Rózsa, szegfő, rezed a viola. A művész úrnak 1990-ben készült felvételünkön ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál.

szakadozott ronyvonódat mit sajnálod, és mindig mondtam, veszedelmes a lány. E két dalt játssza el nekünk nem sokára, Németh Csicsó József zenekara, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Az ezt megelőző felvétel is ebben a műsorban készült, Újvári Marikával és Balázs Tamás együttesével 2025-ben, a címe pedig Vékony héja. No de előtte szóljon egy csárdás. Nem tagadtam sohasem, Kis Angyal Ernő és Szalai László dalának előadói, Farkas Zsolt és a 100 tagú cigány zenekar kamarazenekara.

Nem tagadtam sohasem, hogy én a bort szeretem. Ne gondoljon rólam ezért rosszat senki, mert az, aki szereti,

nem kell nékem kocsidó, gyalog iszom, ez a jó, amíg csak a nap nem süt a szemembe, ez étlap. Péntek este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Nem kell nékem kocsinó, gyalog iszom, ez a jó, még a nap nem süt majd az én szemembe. Házasodni akarok, de csak olyak a kapok, aki eljár velem néha bort kóstolni, ki nem pöröl, nem vitáz, nem is sokat

hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. Serli Lajos dalát majd Nincsen csillag, mind lehullott a földre címmel Dániel Gábor énekli el. Ifjabb Csóka Gyula lesz a prémás, Jónás Géza zenekarának élén. Előtte Simond István nótáját a 2023-as év életműdíjasa, vagyis Bokor János énekli el nekünk. Darutollas legény voltam. A művész úrnak 1997-es felvételünkön Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Ezt megelőzően két felvételt hozunk, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, az egyik Szóka Júliával és Budai Sándor zenekarából készült, Cselkuti Sándor és Tüttő János andalgójából, Tűzpiros rózsaszál, a másik pedig Karcagi Nagy Zoltánnal és Berki Péter zenekarával. Már is halljuk Dirner Gusztáv, Hódosi Gedeon és B. Fehér Jenő hallgatóját. Ez a kicsi fehér meszelt szoba.